0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-s e-mail címre, vagy a Facebookon is facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, ha egyáltalán van olyan téma, ami érinti önöket. Már pedig ezt azért mondom most így, mert újra egy vegyes vágottal jelentkezik a Ceglét hangja, egy ilyenünk már volt, de most arról fog szólni az adás, hogy korábbi kérdésekre bent maradt válaszokat fogok felolvasni önöknek, és ha esetleg valaki csatlakozna még valamelyikhez, azt is megteheti, de mondom is, hogy mi lesz az a négy mai téma, amivel foglalkozunk, mert hogy bent maradtak válaszok. Az első, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? A második témánk, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? A harmadik, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Tehát, még egyszer elmondom, mindegyik téma kapcsán maradtak bent válaszaink, én meg nem szeretném azt, hogy bárki is kimaradjon a műsorból, úgyhogy reméljük, hogy aki akkor annál az adásnál írt, de nem hallotta a saját válaszát, most is itt van velünk és hallhatja, ha meg nincs, hát akkor a szomorú, tessék mindig hallgatni a Ceglét hangját, és akkor nem fog senki kimaradni. Vegyük elő akkor az első témánkat, még egyszer mondom, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, ezzel megyünk tovább, és a bent maradt választainkkal. Ebédnél a kolléga kifejtette, hogy szerinte azért nem kellenének oltások, időjárás manipuláció, például a jégeső megakadályozása, ami leverné a gyümölcs termést, meg más orvosi ellátás, műtelegy, stb., mert már így is túl sok ember van a földön. Megkérdeztem, mondjuk, hogyha ő akkor majd rosszul lesz, akkor ne hívják a mentőt, mert eljött az ideje? Azt mondta, az más. Kérdeztem miért, de közbeszólt egy másik kolléga, és soha nem tudtam meg, mi lett volna erre a válasz. Hát igen, sokszor vagyunk hajlamosak, nem csak feltétlen én, hanem szerintem mindenki, egy témáról gondolkodni, elmélkedni, de mikor ránk kerülne a sor, és velünk történne meg az adott szituáció, akkor már egészen más a leányzó fekvése. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, egyébként Gergő üzenetét olvastam föl, és köszönjük neki. Nem konkrétan nekem mondták, de egy buszon mellettem ülő, kb. Olyan 70-es házas párt hallgattam végig, ahol a férfi végig magyarázott a feleségének érdekes elméleteket, aki végig helyeselte őket, szóval szerintem számít, ugyanis kb. Olyan hangos volt, hogy bárkinek szólhatott. Konkrétan azt magyarázta, hogy a manapság olajjal sütünk, azt jelenti, hogy összeragadnak a belső szerveink, és meg fogunk mindannyian halni, ezt ugyanis a nagy gyógyszercégek ajánlják nekünk, hogy megmérgezzenek és megöljenek minket. Olaj helyett tenger és ót kéne használnunk, mert az emberiség ősei, hamarosan megtudtam, hogy az évmilliókkal ezelőtt a tengerből kimászott halakra gondol, amik minden szárazföldi élőlény ősei is sós környezetben éltek, ergo a mi szervezetünk is ehhez szokott hozzá, vagyis sót kéne ennünk mindenhez, és azzal kéne sütnünk és főznünk, mert az őseink is ehhez szoktak hozzá. Az olaj és zsír viszont szisztematikusan gyilkolja az emberi lakosságot, és valójában emiatt halnak meg az emberek, nincsenek is járványok vagy hasonlók. Legközelebb, ez utóirat, legközelebb megpróbálom olajhegy sóban kisütni a rántott húst, írta nekünk Fanni, és nagyon szépen köszönjük. Van egy ilyenünk is, ami kedves, te vagy a legszebb lány az összes közül, akit valaha élőben láttam. Tehát hihetetlen dolog, amit valaha neked mondtak, de szerintem neved hihetetlennek, Esztertől kaptuk egyébként, hogyha valaki ezt így gondolja, akkor tessék neki örülni. És nézzünk még egyet, volt kollégám mesélte, hogy esett egy nagyot és durván megsérült a lába. Gyalog és tömegközlekedéssel bement a kórházba, kiderült állítólag, hogy eltört a sípcsontja ketté. De ő gyalogolt vele, amikor kérdeztük, hogy nem fájta nagyon, azt mondta, hogy magas a fájdalom küszöbe, ő nem érezte, hogy akkora baj van, de azért bement, nézzenek rá, mert azért na. Hát nem tudom, lehet van ilyen, de azért felvontam a szemöldököm. Ezt pedig Ádámtól kaptuk, teljesen jogos és tényleg hihetetlennek tűnik. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez az első kérdésünk a mai vegyes vágott adásban. Ezzel megyünk tovább a zenék után is.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét Hangja, kedves hallgatók, a műsor, amely kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik, de ma négy kérdésünk is lesz, konkrétan ezek. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Milyen vicces, kínos helyzetbe került a nyelvtudása miatt? Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezt mind a négyet górcső alá vesszük, mert bent maradt válaszokat olvasok fel önöknek, de ha valaki még nyilatkozna ezekben a témákban, megteheti a 0635-92-925-ön. Tehát a leghihetetlenebb dolgokkal megyünk tovább, amit önnek mondtak, vagy hát önöknek mondtak, és nézzük is a következő üzenetet. Jé, sikerült elmenned fodrászhoz, és sikerül végre emberként kinézned? Minden egyes alkalommal ezt kapom, amikor levágatom a hajam, írja nekünk Martin. Köszönjük szépen ezt is, remélem, hogy viccesnek szántad, csak nem gondolják ezt valójában az emberek mindig. Kollégám hangosan siránkozott részegen egy csapatépítőn, hogy mennyire sajnálja a kislányát, mert holnap lesz 18 éves, és meg fog jönni neki, mármint most először. A tag azt hitte, hogy a nők a 18. születésnapjukon kezdenek el automatikusan menstruálni. Nem, ez nem lehet, ez nem lehet. Tehát, hogyha az embernek van egy lánya, az azt jelenti, hogy már ő is volt együtt nővel, ebből született a gyerek. Csak belelát valamennyire. Nem tudom, nem biztos. Minden esetre ez tényleg meglepő, remélem valaki elbeszélget azért vele, hogy ez nem pont így működik. Azt mondja, sosem hazudtam neked, ez a kedves hallgatónk üzenete, nem nekem szól, hanem valószínűleg hihetetlen dolog, amit neki mondtak. Erre küldt el idézőjelben, hogy sosem hazudtam neked, név nélkül. Köszönjük szépen a választ. Első randin a srác megkért, ha megyek fogorvoshoz, kérek az ő nevére egészségpénztári számlát, és át is küldte az egészségpénztári azonosítóját. Azt hiszem, hogy ebből nem lett következő randi, vagyis hát Sára mondja meg nekünk, hogy lett-e. Nem kell tudnunk persze feltétlenül, de a szitu az nagyon kemény, és tényleg elég hihetetlen. Randiztam egy csajjal, aki elmondta, hogy meg akarja csináltatni a melleit. Ez annyira nem volt meglepő, de utána kifejtette, hogy ez nagyon fontos neki, mert ha kislánya lesz, akkor mennyivel könnyebb lesz majd neki, ha a nagy melleket örökli. Na, itt leakadtam, biztos vagyok abban, hogy nem csak trollkodott. Az kemény. Ez a menstruációshoz egy kicsit hasonlít. Ilyenek nem létezhetnek. Azt gondolom én. Aztán persze ki tudja, hogy mik vannak a nagyvilágban. A főnököm azt mondta egyszer, nem kell rohanni a munkával. Hihetetlen dolognak ez is beillik szerintem. Illetve kaptunk egy ilyet is, csak idézőjelben név nélkül, hogy de hogy tetszik az a csaj, nem is az esetem. Igen, ez is olyan hazugság, amit azért egyszer-kétszer az ember elsüt, hogyha mondjuk nem jön össze valami randi neki. Nézzük az utolsót erre a blokkra. Még kb. 20 éve Angliában az étterem hostja megkérdezte, honnan valók vagyunk, mikor megtudta, hogy Hungary, csillogó szemmel rávágta, hogy akkor ugye beszélünk oroszul. Ugyanekkor Angliában az egyik olasz csávó, akivel angol tanultunk, nem hitte el, hogy Magyarországon vannak egyetemek, azt hitte, az egész országban csak búzaföldek vannak, meg falvak, és kb. Ennyi. Igen, ez többször visszatérő eset, vagy hát történet, hogy Magyarországról és úgy a környékünkről Európában nem igazán gondolják, hogy túlfejlett. Meg lehet lepni azzal valakit, hogy van áramunk vagy internetünk esetleg, de hát ez már ilyen történelmi örökség. Kedves hallgatók, hogyha önnel is történt hihetetlen dolog, vagy mondtak önnek hihetetlen dolgot, akkor küldje el nekünk, még megteheti a 0635-92-925-re, de ebben az adásban ugye egy igazi vegyes vágott lesz, négy kérdésre is foglalkozunk, úgyhogy érdemes maradni.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal. Második alkalommal megyünk ilyen vegyesvágottal, amikor négy kérdést is felboncolunk a mai napon. Ha már vágott és boncolás, akkor kezd egészen pervers dologba átmenni ez az egész. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk válaszokat, hogyha van az adott témához kapcsolódó 0635-925-925-ös, bár az első kérdésünket, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, már is zárjuk, még pár rövid üzenetünk van, ezekkel megyünk tovább, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, úgyhogy bármelyikhez hozzászólnának, igyekszünk beleszorítani önöket is az adásba. Szakítottam a párommal, majd nővérem közölte, egy hibát követtem el, mert senki más nem fog elviselni, csak az exem volt képes rá, ezt Marcitól kaptuk. Hát ez bizony meglepő, de azért hát, ha nem így lett. Úgyhogy amikor az ember a rokonaitól kapja meg ezt a dolgot, ráadásul ő szakított, hogyha jól értem, te szakítottál, Marci. Úgyhogy na, ez kemény, ezzel tényleg talán meg kellett küzdeni. Aztán, tényleg megvan az összes fogad? De jó neked, ezt MSZ-től kaptuk. Ilyen első randis beszélgetésnek tűnik, de azért ez meglepő. Sajnos nekem sincs meg az összes. Mármint, hogy nem hiányzik egy sem, mert pótoltattam valamilyen módon, de hogy sajnos nem sajátok. Azt mondta egyszer egy srác, hogy nagyon szép a hangom, miközben mérgesen ordítoztam. Ezt Kamillától kaptuk. Ez milyen kedves tud lenni amúgy, és mennyire kizökkent az ordítozásból. És szerintem ez simán egy vitának a végét jelenthette ez a mondat. Nekem nagyon tetszik. Kb. 16 éves lehettem, amikor egy üdülőben valaki azt hitte, igen, teljesen komolyan, hogy én vagyok az anyukám anyukája. Nem azt, hogy testvérek vagyunk, hanem fordított szerep. Tény, anyukám mindig is jól nézett ki, de én is inkább fiatalosnak hittem magam, úgyhogy ez elég őrült megjegyzés volt. Kaptuk ezt Natitól, és nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez azért meglepő, hogy felcserélődik a szerep. Sokszor bókolnak ezzel ugye srácok, hogy hát testvérek vagytok, és lehet tudni, hogy mondjuk egy szülő lánya vagy anyalánya viszonyról van szó, és akkor így próbál bevágódni, ilyenek bizony vannak, de ilyet még, hogy fordítva legyen, ezt én sem hallottam. Térjünk át a mai második kérdésünkre, milyen kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, és felkészül a harmadik kérdés is hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezek mind ismerős témák már itt a Ceglét hangjában, de ígéretem ezt híven, most végigmegyünk azokon is, akik nem kerültek adásba az elmúlt alkalmak alatt. No, tehát egy nyelvtudásos sztori. Én nem feltétlen nyelvi bakisztam, de a szüleimmel kirándultunk Montenegróban, és épp arról beszélgettünk, milyen élhetetlen vidékek vannak itt, hogyan kellene integrálni borsodi szegény telepeken élőket, anyukám tanítónő, stb. Mikor megláttunk két embert, egy idős férfit és egy tini lányt, ahogy ordítva, köpködve ütötték, vágták egymást. Anyukám rossz talón mondta nekem, hogy na, nézzem meg, egyáltalán nem csak nálunk vannak problémák, amikor a verekedők mellé kerültek és a kislány felüvöltött. Hát ezeket a szavakat nem mondom, de a lényeg az, hogy magyar káromkodásokat hallottak a kedves üzenet küldőink. Hát talán túlzás lenne állítani, hogy nagyot heheréztünk rajta, de minden esetre elég groteszk volt, kiderült, hogy magyarok. Hát igen. Szóval a veszekedős kultúránkat is át tudjuk vinni más országokba. Nem feltétlen nyelvtudásos helyzet, igen, de nagyon ideillett ez a történet, úgyhogy köszönjük szépen az üzenet küldőnknek. Megyünk tovább egy másik névtelen üzenettel. Nem saját, de az angol tanárnő mesélte, van a Harley szó, amit eleinte alig értünk helyesen, intuitívan azt gondolnánk, hogy azt jelenti keményen, pedig valójában alig. Na, amikor a magyar menedzser tanulójával ezt a szót tanulták, felkiáltott a srác, na most már értem, miért rúgtak ki az előző munkahelyemről. Aha, tehát a keményen helyett aligot mondtak, nem hardly. Ah, értem, igen. És itt esett le a srácnak, hogy rúgták ki, mert nem keményen dolgozott, hanem alig dolgozott. Világos. Köszönjük szépen, ez egyébként tanulságos történet. Még egy üzenetünk van. Egy ideig a Kanári-szigeteken éltem, jó ideje nem használtam a magyart, haverokkal sétálunk a parton, erre egy fiatal házaspár női tagja megszólal magyarul, te itt mindenki olyan csövesnek néz ki, nem fognak minket kirabolni? Reflexből beszóltam neki, hogy nyugi, nem a last minute-es magyarokra utazunk. Hát kikerekedett a szeme, aztán közölte, hogy rohadjak meg, a férje meg szakadt a nevetéstől. Másik fordított eset, Írországban sétálok, egy tök jó pasit látok, mondom magamban magyarul, de rácsapnék a fenekedre. Erre visszaszól szintén magyarul, próbáld meg, ha mered. Végül nagyon jót nevettünk és megittunk egy sört, írta nekünk Dóri. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel ezt a blokkot zárom is, na nem azt, amelyikben a nyelvtudásról lesz szó, hanem csak azt, amelyiknek most vége van, és néhány zene múlva majd folytatjuk. Hey!

Ma egy különleges 4 kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangját hallhatnak a kedves hallgatóink. Most éppen annál a kérdésnél járunk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, mert hogy bent maradt válaszokat, az előző adásokból bent maradt válaszokat olvasok most föl, de hogyha valaki írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. 3 éve, amikor kiköltöztem Németországba, Melú előtt még volt egy szabad hétvégém, program Városnézés Lipcsében. Belvárosban megpróbált lelejmolni egy nő, gondoltam, ha magyarul szólok hozzá, könnyebben lekoptatom. Hát erre, te is magyar vagy? Természetesen ez mindig így szokott alakulni. Másik üzenet, Zakopávnéban szerettem volna sajtot kérni, hát kicsit összecsúszott az angol és a német, így hát I would like dry kasse please. Kicsit furcsán nézett rám a néni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Középsuliban kis ideig volt nálunk egy argentin cserediák. Ő nagyon szépen beszélt angolul, velem az a probléma, hogy viszonylag jól megértem az angolt, és írásban is megy, de beszédben besülök. Na, jó, na jött a cserediák, mondom, próbálok neki egy egyszerűbb hazautat mondani, össze-vissza halandzsáztam, már kézzelában mutogattam, hát ha megérti, de semmi, akkor ott elnyelhetett volna a föld. De ezt egyébként ne érezd így, Dóri az üzenet küldő, ne érezd így egyáltalán, mert... Szerintem ez teljesen így van. Megérteni sokkal könnyebben, megértjük, filmeket nézünk angol nyelven, olvasunk angol szövegeket, és még talán az írás is megy, mert át tudjuk gondolni, de mikor gyorsan kell reagálni, angolul kell gondolkodni, és nem tudjuk feltétlenül a szavakat, ahhoz kell gyakorlat, úgyhogy ne lepődj meg ezen. Nekem nagyon jó tett, hogy most a környezetemben 2 nem magyar anyanyelvű is van, ezért gyakorlunk nyelveket, de nekem is van hová fejlődnöm, vagy hát ki kell költözni egy időre Angliába vagy Amerikába, nem sokáig. Természetesen vissza kell jönni Magyarországra, de a lényeg az, hogy a nyelvtanulás miatt ez fontos lehet. Haverom az étteremben nagy kólát akart kérni, és úgy ejtette, hogy Big Cock. A pincér csaj és a szomszéd asztal is röhögött, nem csak mi. Ezt most nem fordítanám le. Kakast is jelent a kok, de mást is jelent az angolban, úgyhogy, és a coke, csak kicsit hosszúval coke, az pedig a kólát jelenti. Egy ismerősöm felesége már egész jól beszéli a magyart, de néha becsúszik egy-egy hiba. Így volt, hogy kocsmában korsó helyett egy koporsó sört kért. Ez viszont tényleg vicces. Főleg, hogyha kioszták volna, az lett volna a beteg. A UK-ben, Egyesült Királyság, ezt én teszem hozzá, éltem közel 5 éve, amikor a 10 fokban és esőben rövidnadrágban sétáltam a tőlem 5 percre lévő konditeremben. Egy magyar turista család jött szembe, és ott hitetlenkedtek egymásnak, hogy jaj, ezek hogy nem fagynak ide. Én illedelmesen válaszoltam, hogy hát meg lehet szokni, volt nagy csodálkozás. Amúgy kedvesek voltak, beszélgettem velük, utána 2 perces, és adtam pár tanácsot, hogy mit nézzenek meg. Nagyon helyes, így is kell tenni. Marktól kaptuk ezt az üzenetet, és nézzünk akkor még egyet. Alig pár hónapja éltem még Írországban, és konyhai kisegítőként dolgoztam egy helyen, nagyon minimális angol tudással. Oda jött hozzám egy fekete bőrű fiatal srác, és kérdezett valamit, én meg csak szabadkoztam, hogy nem értem. Tipikus sorry, no English. Majd kérdezte angolul, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Hungary, erre a srác tökéletes magyarsággal kérdezte, hogy hova kell tennie a koszos poharakat. Hát mint nem mondjak, meglepődtem, kiderült, hogy Budapestre járt egyetemre, és ott is tanult meg magyarul, ezt meg Milántól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még ezt a témát, itt a Ceglét hangjában, mert hogy egy igazi vegyes vágottal megyünk a mai adásban, de ne felejtsük el, hogy ez az óra véget ért, a következőben ez is, meg még 2 másik kérdés is fel fog tűnni, tartsanak velünk. FM 92 Ceglét Rádió.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Az Orbán kormány hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot Magyar Péter. Megújult az esztergomi városháza. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészség tudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, ma egy igazi vegyes vágottal megyünk, két kérdésre már kitértünk, ezzel folytatjuk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, de hamarosan ezeknek az üzeneteknek a végére érünk, akkor jön majd az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, és végül van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ezekkel a témákkal foglalkozunk ma, úgyhogy megyünk is tovább a nyelvtudás a sztorikkal. 19 voltam, amikor Ausztriába költöztünk, tesóm már évek óta itt lakott, és az ő baráti társaságához csapódtunk mi is a férjemmel. Megindultunk egy péntek esti éjszakába, Innsbruck kocsmájának felét bejártuk már, közben persze baromkodtunk, hangosabban is beszéltünk, mint általában. Egyszer csak egy csaj felkiált az út másik oldaláról, hogy Dick H., ti is magyarok vagytok? A társaság legboldogabb tagja visszasikított, hogy já, mink is! Ezt így 11 év távlatából is mosolyogva emlegetjük, bár a társaság már rég feloszlott. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen Evelynnek! Fiatal voltam még, és egy doboz gyufát akartam venni Berlinben, akkor még dohányoztam. Mondom a pultos lánynak, a csekély német tudásommal, hogy kérek egy gyufát. Erre kivett egy szál gyufát, mondom neki, hogy egy csomag gyufát kérek, erre elővett 10 doboz gyufát tartalmazó csomagot. Nyilván értette, hogy mit akarok, csak vicceskedett velem. Ezt pedig Zolinak köszönhetjük, és jó kis sztori. 2000-es évek eleje, nemzetközi IT cég, amcsi főnök és egyéb külföldi kollégák. Akkori divat szerint belső kommunikáció, ICQ chat. Valami közös chatbe beírtam, hogy srácok, kinek van kedve kajálni. Egy probléma volt, hogy hey guys mellett hey geist írtam, tehát nem hey srácok, hanem hey melegek. Slusszpoén volt, hogy két meleg srác is volt a chatben, csak én akkor még nem tudtam róluk ezt a tényt. Nem úgy szerintem nem rossz. Egy horvát hostelben történt, ebédlőben kiborítottam egy kancsó vizet. Mentem kérni valamit, amivel fel tudom törölni, de szembesültem vele, hogy a takarítónő horvátul beszél. Német és angol tudásomat vegyítve, intenzív gesztikulálással elmondtam, hogy víz, asztalban, nem jó, víz. Megértette. És ez a lényeg, kedves hallgatók, István küldte az üzenetet, feltaláljuk magunkat mindenhogyan, minden szituációban. És végül az utolsó üzenet ebben a témában. 14 éves voltam, amikor a sulival elmentünk Bécsbe kirándulni. Akkoriban nem volt természetes a mobilnet, és megszólítottunk egy látszólag helyi férfit, hogy a kedves német tudásunkkal megkérdezzük, hol van a közelben jó pizzéria. Majd angolul ilyesmit válaszolt, hallom, még nem igazán erős a német nyelvtudásod, ezért angolul válaszolok. Akkor az bennem nagyon összetörte a motivációmat, de azóta jobban tudok németül, és a németországi barátaim mindig mondják, hogy az osztrákokkal nem szabad foglalkozni, mert bunkók. No hát ezt nem tudom, erről nem tudok nyilatkozni, viszont végül is csak jót tett a nyelvtudásodnak ez a kicsi eset, még hogyha meg is bántott abban a pillanatban. Ezt egyébként Tibortól kaptuk, és ezzel, kedves hallgatók, zárjuk is ezt a témánkat. Hamarosan zenék érkeznek, és aztán arra a témára érünk át, vagy térünk át, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, érdemes lesz tehát velünk tartani.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Meglepő lehet, de a mai Cegdét hangja 4 kérdésre is foglalkozik. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik már korábban témáink voltak, de maradtak bent válaszok. 2 kipipáltunk, és most a 3. indulunk. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Maradtak bent ebben a témában is üzeneteink, szóval ezekkel folytatjuk. 4-5 éves lehettem, amikor apukám nyakában ülve sétáltunk a belvárosban. Egy csinos nőre rámutattam, és jó hangosan mondtam apukámnak, hogy nézd, apa, neked való néni. Apukám feje lángvörös lett, és azonnal elfordult. Ezt Lili mondta egyébként. Hát miért is ne működhetne így a dolog? Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e anya, aki ezt rossz néven vette volna. Az is lehet, hogy nem volt ekkora ebben a pillanatban, úgyhogy akár meg is lehetett volna ismerkedni. Jó kis szánsegéd lehetett volna a gyerek, de hát apa nem így gondolta. Mamának nagyon sok edénye és teás készlete van. Tesóm és unokatesóim mindig azt kérdezték tőle, mikor fogja ezeket nekik adni. Mamám erre mindig azt választott, hogy majd, ha meghalok, akkor minden a tiétek lesz, mint az oroszlán királyban. Addig mondogatta ezt, hogy egyszer unokatesóm megkérdezte, mami, mikor fogsz már meghalni? Egyébként ez is teljesen jogos kérdés, ugye a gyerek száj ilyen, és mikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor is rengeteg olyan kínos helyzet került elő, amit a gyerekek meggondolatlanul, hát tulajdonképpen nem meggondolatlanul, csak nem is képesek még belegondolni abba, hogy mit mondanak ezzel, de nekik szükség van arra a teáskészletre vagy edénykészletre, és akkor megkérdezik a mami, mikor fogsz meghalni. Bébi répát pároltam, tesóm kisfia még alig tudott beszélni, de megkérdezte, hogy honnan szedtél ilyen mikronnyi répát? Tesóm programozó, matematikus, valószínűleg innen a tudás. Nagyon szépen köszönjük tehát Fanni üzenetét. Remek, remek. Ahogy a gyerekek agya így, mint a szivacs beszippantja a tudást, és amit meghallanak, azokat valahogy beépítik a saját gondolatvilágukba. Imádom ezeket, pontosan ezért volt ez a kérdésünk annak idején. A legnagyobb oltást az akkor 7 éves gyerekemtől kaptam. Kértem, hogy hozzon nekem egy zsepit, erre közölte, hogy neked is pont ugyanannyiba telik oda menni érte, mint nekem. Ezt én szoktam mondani, mikor fölöslegesen ugráltat, most visszakaptam. Így van, Ádám küldte az üzenetet, hát ez bizony így működik, ha túl sokszor mondunk valamit a gyereknek, nem, hogy azt is eltanulja, hanem lehet, hogy egy egész életre ő is ugyanezt fogja reagálni, és most apa pontosan azt kapta vissza, amit tanított. A gyerekem a boltban hangosan figyelmeztetett, anya, nem szabad lopni! Hát ez hasznos tanács, főleg akkor, hogyha nagyon sokan vannak körülöttünk, Anna küldte az üzenetet, és igen, ez tulajdonképpen teljesen így van, minden morális támogatásom a gyereké, és tulajdonképpen a te tanításod büszke lehetsz rá, még akkor is, hogyha talán nem a legtökéletesebb szituációban sütötte el ezt a dolgot. Nézzünk még egyet, ebben a blogban barátaim lánya a 1/2 éves volt, babakocsiban feküdt. Láthatóan leragadt a szeme az álmosságtól, az egyik lány a társaságból kérdezte, hogy fáradt vagy? Reakció, Kristály tisztán hallotta mindenki. Na jó, de

0: azért ezt tudjátok, kedves üzenetküldők, hogy fél évesen még nem reagálhat valójában úgy értelmesen választ a kérdésre, hanem ez valószínűleg pont csak így jött ki, és így hallatszólott, de ezek olyan sztorik, mint amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy releváns választ ad a kérdésre, de a valóság, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy az, hogy ez csak egy szerencsés véletlen miatt jött ki így. Folytatjuk még ezzel a kérdéssel hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, majd átérünk a műsor végén arra a kérdésre, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Következ

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Felhős idővel búcsúzik a hét. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének. Felfüggeszthetik a könyvfóliázási törvényt. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyeit, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bírság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a könyveket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő lesz holnap is, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. A hajnali 8-17 fokról 24-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Még két kérdés van hátra a mai Cegdét hangjában, de az első kérdéshez már csak néhány válaszunk van, tessenek figyelni. 4 évesem egyszer hallott egy cifra káromkodást az apjától. 1 hete hallgatjuk mindenhol, hangosan nyomja 0-24-ben, persze nyilvános helyeken is. Ezt Martina küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Hát ez bizony ilyen, gyorsan tanulnak. Meghalt a 99 éves nagyanyám, 2,5 éves kisfiam este ugrált a kanapén, és kiabált, hogy itt van a mami. Mondom, ki? Itt van a mami, itt ül. Rámutatott a kanapéra, csak benézett hozzánk, hogy jól vagytok-e. Majd egy idő után azt mondta, hogy már elment. Kirázott a hideg, egyébként ő Dédjének hívta, sosem maminak. Ez is nagyon érdekes volt, írta nekünk Orsi. Hát ez tényleg meglepő dolog, és hát igen, ilyenkor az ember elgondolkodik. Erik, amikor a teremben vagytok, nincs ott a tanárnő? De úgy ott van, de nincs. Ezt most nem értem. Hát, testileg ott van, csak lelkileg nincs. Ez Eszter üzenete volt, gondolom a gyerekével, Erikkel beszélgethetett, és hát a tanárnőről ezt tudta mondani. Testileg ott van, lelkileg nincs. Ez bizony megesik a felnőttekkel sokszor, de az tök érdekes, hogy egy gyerek is észreveszi. Ennyi volt ez a témán, kedves hallgatók, és még van egy, ami nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ezt a témát is szeretném ma lezárni, igyekszek kiszórni minden beérkezett választ, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, mert bizony azt megtehetik, hogy írnak nekünk a 0635-925-925-re még egy új választ, akkor azt vagy most, ha belefér, vagy egy másik alkalommal kell majd beolvasnom, mert senkit nem hagyunk hátra. A mai napig nem tudom miért történt, de nagyon meglepett, és szerintem meg is változtatott. Egy pár éve új munkahelyemről hazafelé menet ültem a buszmegállóban, a telefonom merülőben. Nem baj, gondoltam, nálam a laptop, a töltőkábel, kicsit rádugom. Kiveszem a kábelt, a vége leszakadva. Na jó, nem baj, gondoltam, megpróbálom megjavítani. Éppen annyi vezeték lógott ki, hogy sikerült összetekerni a végeket. Alig telik el 3-4 perc, odajön hozzám egy korombeli gyerek, és a kezembe nyom egy töltőkábelt, hogy tessék, próbáld ezzel. Én meg csak ülök, nézek ki a fejemből, soha életemben nem találkoztam vele se előtte, se azóta. Mondom neki, ezt honnan vagy miért? Azt mondja, szemközt van egy bolt, látta, hogy küszködök vele, és beszaladt, vett nekem egy kábelt. Megköszöntem, de hiába akartam, nem hagyta, hogy kifizessem. Azóta is megvan a kábel, bár akkor sajnos nem tudtam használni, mert C-s volt a vége, nekem meg még régebbi mikrósom volt, akkor a telefonom, de ezt ő nem tudhatta. Azóta meglátom, hogy valaki bajban van, sokszor oda megyek megkérdezni, hogy tudok-e segíteni. Írja nekünk Réka, és szerintem ezt nagyon jól is teszed. Ugye ennek a műsornak annak idején a tanulsága mindig az volt szerintem, mikor ez volt a témánk, hogy teljesen váratlan helyzetekben nagyon jól tud esni a segítség, és az is nagyon jól tud esni, hogyha mi segítünk másoknak, ugye szerintem a szeretet, a kedvesség mindig visszaadódik. Persze nyilván nekem is voltak az életemben olyan helyzetek, amikor nem tudtam kedvesen reagálni, azoktól elnézést kérek, akikkel esetleg rosszul bántam, vagy ilyesmi, de igyekszem azóta minden emberrel kedves lenni, és szerintem ez visszaadódik. Úgyhogy, hogyha hatást érhetünk el a hallgatóknál, akkor talán legyen ez a hatás, próbáljunk mindenkivel kedvesek lenni, és ezt a témát folytatjuk az utolsó blogban is. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel?
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?

A mai vegyesvágott ceglét hangja utolsó kérdéséhez és utolsó blokkjához érkeztünk. Az utolsó kérdés nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez már egy régi téma, többször is foglalkoztunk vele, de a benn maradt válaszokat nem akartam, hogy ne kerüljenek adásba, úgyhogy most felolvasok, amennyit csak tudok, de úgy látom, hogy lehet, hogy minden fog beleférni, mert még mindig vannak bőven. Ügyfélszolgálatosként nagyon sok emberrel beszélek minden nap. Többször mondták már, hogy milyen sokat segítettem, vagy épp csak milyen jól esett, hogy emberi hangon valaki elmagyarázta nekik, amit nem értettek. Főleg nyugdíjasok, akik kicsit le vannak maradva a modern dolgokról. Ezeken a random megköszönéseken teljesen meg tudok hatódni, hiszen én csak a munkámat végzem. Volt, aki meg akart hívni sütire, vagy könyvet akart küldeni, amiket nyilván kedvesen visszautasítottam, de egy-egy ilyen elkísér egész nap, és erőt ad a nehezebb ügyfelekhez is. Szerintem ez a jó hozzáállás. Egyébként nekem is vannak azért nehezebb pillanataim a másik munkában, de amikor valakivel jót beszélgetek, vagy jó irányba tud elindulni egy dolog, akkor az mindig segít átvészelni a nehezebb perceket. A következő üzenetünk még télen történt, hogy a parkolót, ahol az autómat kellett hagynom, egyáltalán nem takarították, és a hó miatt egyszerűen sehogy sem sikerült beparkolnom. Már teljesen kétségbe voltam esve, hogy nehogy nekicsúsztak egy autónak, vagy felakadjak, amikor egy srác épp indult volna, de látta a bénázásomat. Odajött és segített beállni, türelmesen mondta, hogy mekkora gázt adjak, meddig mehetek, hogy tuti elférjek, hatalmas segítség volt. Innen is nagyon köszönöm, ha magadra ismersz, írta nekünk Hanga. És ez tényleg tök jó dolog, egy egyszerű kis segítségnyújtás neked is, mármint a srácnak is csak pár percébe telt, és neked is, aki a, hát hogy mondjam, a parkoló volt ebben a helyzetben, az áldozat, ha mondhatjuk így, neki is tök jó esik, hogy segít neki valaki. Nem velem, hanem a cicámmal történt. Elütötték sajnos, egy hölgy találta meg, akkor még életben volt és bevitte az állatorvoshoz. Sajnos nem sikerült megmenteni, de nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy megpróbálta, és hogy nem egyedül fájdalma között ment el a kis cicám. Írta nekünk Panni, hát ez szomorú történet, de igen, az emberi jóság azért itt is megjelenik. Milliószor történik velem ilyen, tegnapi nap migrénem volt, és egy hölgy kérdezte a vonaton, hallotta, nem zavar-e, ha telefonál. Valami sípolás volt a vonaton, csak a büfékocsiban nem, és megengedték, hogy odaüljek. Az egyik ott dolgozó még kávészemeket is hozott a koffein miatt, hát ha az jó a fejfájásra. Sok rossz mellett sokszor kedvesek is az emberek, írja nekünk Bella. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Van még üzenet? Egész napos parkolójegyet távozáskor odaadom az érkezőnek. Egyszer én is kaptam így egyet, és jól esett. Ismeretlen lány egy buszmegállóban. Ilyen szép pádlit még nem láttam. Szenteste a rendőrök büntetés helyett betolták a lemerült aksis kocsimat. Megállni tilosban álltam, de beugrattam egy csomagért. Minden esetre segítettek. Fel nem használt kuponokat a mögöttem állónak oda szoktam adni, ha gyerekeknek való könyve ragasztható matrica kampányban megkérdezem, hogy gyűjti-e valaki, és azt is átadom. Egyébként ez a parkolójegyes dolog, ez a lehető legegyszerűbb. Amikor még nem járt le a parkolójegy, akkor átadjuk valaki másnak, és tudja,

0: Ceglédrádióban.
1: Változékony idő lesz. Vitnyírnél kezdett menekült táborépítésbe az Orbán kormány. Ma van a Véradók világnapja. Öreget kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány megkezdte egy menekültábor létrehozását a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyét mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, a belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben délután 4-kor és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet.
0: Az időjárásról.
1: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak, június 14-én vasárnap a mikrofonnál Becker Bernadett, töltsük együtt a napot, töltsék együtt velem, hogyha tehetik, és velünk leginkább a közös ismerősökkel, a jó zenékkel, és majd délután a jó beszélgetésekkel. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

Június 14-e van a nap, amikor a vazulok ünnepelhetik névnapjukat. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem lesz hangos névnapi buliktól a város. A Bazil név régi magyar vazul formájából származik az ő nevük, a helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. Akárhogy is, bárhogyan is, kedves vazulok, nagyon boldog névnapot!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Emléktábla-avatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván Éjjjé Táncház és Tűzugrás a Cegli Tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán Fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrászművész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihó zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. A kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a Múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B-osztályának előadásában a tájházban. Majd ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak még az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezető Kuszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői per címmel, az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát Múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony idő lesz. Vitnyérnél kezdett menekülttábor építésbe az Orbán kormány. Ma van a véradók világnapja. Töreget kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány megkezdte egy menekülttábor létrehozását a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, a belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4-kor és este 8 órakor szólal meg. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet.
0: Az időjárásról.
1: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.

elmúlt fél hét, ami nálam annyit jelent így vasárnap reggelente, meg persze szombat reggelente is, hogyha éppen akkor vetődöm erre, hogy jön a horoszkóp, tartsanak velem, hogyha érdekli önöket, hogy mit üzennek már a csillagok.

0: Jöjjön át a horoszkóp, méghozzá egy kis szerelmi horoszkóp itt a hétvégére. Kedves Kos, a hétvége arra késztet, hogy végre ne csak cselekedj, hanem figyelj is a másik ember érzéseire. Ha kapcsolatban élsz, egy régóta halogatott beszélgetés közelebb hozhat benneteket egymáshoz. Szingliként könnyen megismerhetsz valakit, aki elsőre teljesen másnak tűnik, mint az eddigi eseteid, mégis felkelti az érdeklődésedet. Most a nyitottság többet ér, mint a sietség. Bika. A biztonság iránti vágyad ezen a hétvégén különösen erős lehet, ezért ösztönösen azokat az embereket keresed, akik mellett önmagad lehetsz. Egy apró gesztus vagy figyelmes mondat sokkal többet jelenthet, mint egy látványos romantikus program. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes közös tervekről beszélgetni, mert most könnyen megtaláljátok a közös nevezőt. Mikrek. Az új hold előtti napok felerősíthetik benned a kíváncsiságot és a kommunikáció iránti igényt. Könnyen lehet, hogy egy váratlan üzenet vagy találkozás teljesen új irányba tereli a szerelmi életed. Ha van párod, a közös nevetések és az őszinte beszélgetések most sokkal fontosabbak lehetnek, mint a nagy gesztusok. A kimondott szavaknak különleges erejük lesz. Rák. Érzelmileg mélyebb hullámokat élhetsz át, mint általában, de ez nem feltétlenül jelent nehézséget. Inkább arra ad lehetőséget, hogy tisztában lásd, mire van igazán szükséged egy kapcsolatban. Ha egyedülálló vagy, ne lepődj meg, ha valaki a múltból újra felbukkan. Párban élve most különösen sokat számít az odafigyelés és az együtt töltött nyugodt idő. Oroszlán. Most nem a látványos hódítások, hanem az őszinte kapcsolódások hozzák el a legnagyobb örömöt. Ha párkapcsolatban élsz, a hétvége alkalmas arra, hogy közös célokat fogalmazzatok meg, vagy egyszerűen több minőségi időt töltsetek együtt. Szingliként valaki éppen a természetes kisugárzásod miatt figyelhet fel rád, amikor a legkevésbé számítasz rá. Szűz. Hajlamos vagy túlgondolni az érzelmi helyzeteket, de ezen a hétvégén érdemes egy kicsit háttérbe szorítani az elemzést. A spontaneitás kellemes meglepetéseket tartogat. Egy kapcsolatban most könnyebb kompromisszumot kötni, ha nem ragaszkodsz minden apró részlethez, ha keresed a szerelmet. Egy hétköznapi beszélgetésből is kialakulhat valami különleges. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Már is jön a horoszkóp folytatása, méghozzá szerelmi horoszkóp, mérleg. A romantika most egészen természetesen találhat meg, különösen akkor, ha nem próbálsz mindenáron megfelelni mások elvárásainak. A hétvége kedvez a közös programoknak, utazásnak vagy egy meghitt vacsorának. Egyedülállóként olyan emberrel sodorhat össze az élet, akivel az első pillanattól könnyednek érzed a kommunikációt, és ez gyorsan mélyebb kötődésé válhat. Skorpió. Az érzelmeid intenzívek lehetnek, de most érdemes elkerülni a felesleges játszmákat. Ha valami bánt, mondd ki nyíltan, mert a másik fél sokkal megértőbb lehet, mint gondolnád. A hétvége lehetőséget ad arra, hogy egy régi sérelmet végleg lezárjatok. Szingliként pedig olyan találkozás várhat rád, amely elsőre megmagyarázhatatlanul ismerős érzést kelt. Nyilas. Kalandvágyad most is élénk, de a hétvége arra taníthat, hogy az igazi izgalmat néha egy mély beszélgetés, vagy egy közösen átélt élmény adja. Párkapcsolatban érdemes kiszakadni a rutinból és valami újat kipróbálni együtt. Ha szabad vagy, egy utazás, rendezvény vagy baráti összejövetel során alakulhat ki váratlan vonzalom. Bak. Most könnyebben megmutatod az érzéseidet, mint máskor, és az kellemes meglepetést okozhat annak, aki közel áll hozzád. A hétvége alkalmas arra, hogy ne csak a feladatokról és tervekről beszéljetek, hanem arról is, mit jelentetek egymásnak. Egyedülállóként valaki fokozatosan kerülhet egyre közelebb hozzád, és a bizalom lassan szerelemmé alakulhat. Vízöntő. A kíváncsiságod és a szellemi kapcsolódás iránti igényed most erősebben jelenik meg, mint a klasszikus romantika. Egy jó beszélgetés sokkal többet jelentett számodra, mint egy látványos randevú. Ha párkapcsolatban élsz, közös ötletelés vagy egy spontán program új lendületet adhat. Szingliként valaki éppen a különleges gondolkodásmódod miatt figyel fel rád. És halak. Az ikrek újhold előtti hétvége érzékenyé és nyitottá tesz az érzelmi rezdülésekre. Könnyen megérzed, mire vágyik a másik. De fontos, hogy közben a saját igényeidet se szorítsd háttérbe. Egy kapcsolatban most megerősödhet a bizalom, ha őszintén kimondjátok a bennetek lévő érzéseket. Ha még keresed a szerelmet, egy váratlan beszélgetés különösen mély benyomást tehet rád. Cegléd Rádió.

0: Most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő órán Calvin Harris és Clementine Douglas kezesével, ez lesz a Blessings.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó

0: fekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Változékony idő lesz. A Győri Egyetem nem tudta, hogy menekülttábor épül a területén. Már lehet vonatjegyet venni a nyári Adria Intercity-re. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyit Csermajőri ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábor kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, két évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napot, viseljen vállattakaró, pólót, inget, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
6: Az időjárásról.
7: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatar a környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kevin Harris és Clementine Douglas közösével indult egy újabb óra, ez volt a Blessings itt a 92-ten, egy újabb óra, ami már a lapszemle órája, Népszava Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, vagy éppen találok, de leginkább ezekről a lapokról, és persze a kiváló muzsikákról szól az óra, Teddy Swims jön már is, Bad Dreams.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemre, induljon a Népszava két írásával. Kémteknősök és kémhalak miatt aggódik a kínai állambiztonság, írja a lap. A tengeri hírszerzés új módszereire figyelmeztetett a kínai állambiztonsági minisztérium. A tárca szerint egyes külföldi szervezetek felderítő bójákat, pilóta nélküli vízi járműveket, valamint úgynevezett kémteknősöket és kémhalakat is felhasználhatnak érzékeny adatok gyűjtésére. A minisztérium figyelmeztetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes külföldi szervezetek a tengervíz hőmérsékletére, sótartalmára, sűrűségre és az áramlatokra vonatkozó adatokat gyűjtenek, amelyek felhasználhatók úgynevezett víz alatti térképek elkészítésére. A tárca szerint ezek az információk segítséget nyújthatnak a kínai partmenti védelmi rendszerek feltérképezésében, a haditengerészet mozgásának elemzésében, valamint a tengeri nyersanyagkészlet felmérésében. Az elmúlt években a tengeri hírszerzés eszköztára jelentősen bővült. A minisztérium példaként említette a tengerfenéki kommunikációs kábelek megfigyelését, a víz alatti lehallgató rendszereket, a pilóta nélküli vízi járműveket, a kutatási célú expedíciónak átszázott felderítő platformokat, valamint a kémteknősöknek és a kémhalaknak nevezett eszközöket. A tárca szerint ezek az alacsony költségű és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szervek számára. A közlemény szerint a nyílt tengeren működő eszközök esetében gyakran nehéz megállapítani azok eredetét és üzemeltetőit, ami megnehezíti a felelősségre vonást is. A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket. Erről a témáról is lehet bővebben olvasni a Népszavában. Elon Musk az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte az 1 000 milliárd dolláros lélektani határt, erről is ír a lap. Elon Musk lett az első ember tehát a világon, akinek a vagyona a Forbes becslése szerint átlépte az 1 000 milliárd dolláros határt. A dél-afrikai-amerikai üzletember érdekeltségébe tartozó SpaceX pénteken lépett tőzsdére, érték elérte a részvényenkénti 150 dollárt, maga az űripari vállalat piaci összértéke pedig megközelítette a 2000 milliárd dollárt. A hivatalos tőzsdei kibocsátás az IPO rekordösszeget, 75 milliárd dollárt hajtott fel még részvényenként 135 dolláros áron. A gazdasági portál becsései szerint Elon Musk vagyona péntek reggel 1100 milliárd dollár körül mozgott, csak csütörtök este 188 milliárd dolláros ugrást könyvelhetett el, a SpaceX részvényenként 135 dollárt jegyzett akkor. Ha valaki kíváncsi még Elon Musk pénzügyeinek részletes elemzésére, akar bosszankodni rajta egy kicsit, vagy csodálkozni, a népszava.hu-t ajánlom.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Nemzet két írása itt a 92-5-ön. Nem jó, ha ásványvízzel veszi be a gyógyszereit, de kiderült, hogy mi a legbiztosabb megoldás. Írja a Magyar Nemzet. Egyes lúgos ásvány és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedbe ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek, ez derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából. Az egyik folyóiratban megjelent tanulmány szerint, ha a hatóanyag a bélrendszer helyett túl korán már a gyomorban kioldódik, az csökkentheti. Szélsőséges esetben akár teljesen hatástalanná teheti egyes reflux elleni gyomorvédő, pszichiátriai vagy gyulladás csökkentő fájdalom csillapító gyógyszerek hatását. A Semmelweis Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan befolyásolják a különböző folyadékok a gyomornedv ellenálló gyógyszerek hatását. A kutatás során 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, amelyek közül 7 folyadékot, többféle ásványi és gyógyvizet, csapvizet, szűrtvizet és almalevet részletesen is megvizsgáltak laboratóriumi körülmények között. A gyomornedv ellenálló gyógyszereket úgy tervezik, hogy a hatóanyag ne a gyomorban, hanem csak később a bélrendszerben szabaduljon fel, mivel egyes hatóanyagokat a gyomorsav lebontana, mások pedig irritálhatják a gyomrot. Ilyen speciális bevonat található például egyes reflux elleni gyulladás csökkentő fájdalomcsillapító vagy emésztés segítő enzimkészítményeken is. A legnagyobb változásokat a lúgos, magas ásványi anyagtartalmú palackozott vizek okozták a hatóanyag védő bevonatnál, hogy mégis mivel kellene akkor bevenni, pontosan, és melyik gyógyszert Magyar Nemzetben megtalálják. És az egyik legismertebb nemes fém más fémekhez, illetve kémiai elemekhez képest sokkal ritkábban fordul elő a Földön, és részben ennek, részben pedig egyedülálló tulajdonságainak köszönheti a magas értékét is. Az, hogy az arany a természetben ritkán fordul elő, nem a véletlenre, hanem egy nemes fém speciális, kozmikus eredetű keletkezési körülményeire vezethető vissza. Az aranyról közismert, hogy nem korrodál, továbbá ellenáll még a legtöményebb sósav, kénsav vagy salétromsav romboló oldóhatásának is. Az viszont már sokkal kevésbé tudott, hogy az arany minek köszönheti-e páratlan tulajdonságát. Az arany a periódusos rendszer 79-es rendszámú kémiai eleme, a jellegzetesen sárga nemesfémet rendkívüli ellenálló képessége miatt a nemesfémek királyaként is szokták emlegetni. Az arany a természetben való ritka előfordulása keletkezésének egyedi körülményeire vezethető tehát vissza. A napban, illetve a földkérekben található, és a lítiumnál nehezebb elemek léte annak köszönhető, hogy a távoli múltban a naprendszer keletkezésekor a közelünkben egy ritka csillagkatasztrófa, szupernóva robbanás történt. Egy legalább 4 naptömegnél nagyobb tömegű csillag az élete alkonyán, amikor kifogy a nukleáris fűtőanyagából, és a magjában zajló termonukleáris fúzió a csillag tömegének függvényében eljut a 14-es rendszámú szilícium, vagy a 26-os rendszámú NMA-vas felépítéséig. Az azt megelőző folyamatokkal szemben ekkor vár a mag összehúzódásakor nincs olyan erő, ami ellen tudná állni az óriási gravitációnak. Esküszöm, nem fogom visszakérdezni. A mindössze néhány másodpercig tartó és gravitációs kollapszusnak nevezett rapid folyamat során a mag összeomlása egy gigantikus erejű termonukleáris reakcióban, a szupernova robbanásban teljesedik ki. A szupernova robbanással együtt járó neutrino áradat az elpusztuló csillag anyagának jelentős részét szétszórja az interstelláris térben, miközben a nagy sebességgel szétszoródó anyag kitett az erős neutrino sugárzásnak, az atomok a neutrinókat elnyelve a vasnál nehezebb elemek kialakulnak át. Na, így jön létre többek között a 79-es rendszámú arany. Úgy voltam vele, amikor szemezgettem ezt a cikket, akkor is végig fogom olvasni, még hogyha a felét nem is értem, de eszmélet, én bevallom őszintén, hogy egyébként sem voltam soha se kémiából, se fizikából túl erős, és nem is igen érteklődtem iránta, tehát bizonyára ezt tanultuk, de valahogy nem nagyon maradt meg. Nem érdeklődve olvastam újra, és milyen csodálatos, hogy tényleg milyen kvázi katasztrófának köszönhetünk egy olyan anyagot, amit nap mint nap hordunk adott esetben fülünkben, ujjunkon, nyakunkban. Szóval az aranyról olvashatnak a Magyar Nemzetben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony idő lesz. A Győri Egyetem nem tudta, hogy menekülttábor épül a területén. Már lehet vonatjegyet venni a nyári Adria Intercity-re. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyit Csermajőri ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyédnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, két évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését, és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napot, viseljen vállattakaró, pólót, inget, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Az időjárásról.
6: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatar a környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap két írása itt a 92-t. Miért választják az utazók az extrém nyaralásokat, teszi fel a kérdést alap. Sarah Story számára a világ legmagasabb maratonja lehetőséget kínált arra, hogy megtegye azt, amit még senki sem próbált meg. Elég sok ultramaratont és többnapos versenyt csináltam, amelyek közül néhány elég kemény volt, de soha nem tapasztaltam olyan eseményt, ahol ennyi erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy eljussak a célhoz. Sarah Story egyike volt annak a 16 futónak, akik az év elején jelentkeztek a világ legmagasabb maratonjára Chilében. A 26,2 mérföldes, vagyis 42,1 kilométeres verseny az Hoyos de Saladón, a világ legmagasabb vulkánján kezdődött, 6893 méter magasságban. Rendkívül alacsony oxigén szinten, mínusz 30 fokos hőmérsékleten és 100 km/óráig terjedő szél esetén a résztvevőknek először 11 órán át kellett mászniuk, hogy elérjék a célt. Összességében közel 30 órát úton voltam, mondta. El se tudom mondani, mennyit vett ki belőlem. Úgy érzem, hogy a vulkán és a köztem zajló csata döntetlen volt, mert még soha nem voltam olyan közel a fizikai határaimhoz, mint akkor. Ha már itt tartunk, újra megtenném? Abszolút, teljesen. Azt akarom, hogy az emberek lássák, mire képes egy átlagos, 47 éves nő, ha a fejébe vesz valamit. Story egyike azoknak az embereknek, akik nem csak a nyaralás izgalmát keresik, hanem az őket tesztelő utazásokat is. Ez egyébként növekvő tendenciát mutat. Az év elején a Pinterest a 2026-os egyik legfontosabb trendként azonosította, 75%-kal növelve a kalandturizmus keresését, és előrejelezte a teljes gázzal adrenalin ihlette turizmust. A SportsCover Direct sportbiztosítási szolgáltatónál az elmúlt két évben 182%-kal nőtt a sportutazási biztosítás igénye. Itt megemlíthetjük a túrázást, a hegymászást és a maratonhoz kapcsolódó utazásokat. És hogy milyen extrém dolgokat keresünk mi még, nyaralás vagy pihenés gyanánt, olvassanak róla a Magyar Hírlapban, amelyben arról is olvashatnak, hogy hatalmas ünnepség Károly király születésnapja alkalmából a király fogadta az éljenzést és nézte a királyi légierő látványos bemutatóját. Nos, a 77 éves király családja élén gyönyörködött a látványban és az összegyűlt tömeg éljenzésében, miközben a színátvonulás nagyszabású fináléjára került sor június 13-án szombaton. Az uralkodó integetett a híres, a palotától a londoni belvárosba található Trafalgar téri húzódó bevásárlóközpontban összegyűlteknek, a királyi család pedig végignézte a királyi légierő repülését. A lenyűgöző bemutatót a Red Arrow látványos bemutatója tette teljessé, amely piros, fehér és kék sugárhajtású csíkokat hagyott maga után, miközben elszáguldottak felettük. Részletes beszámolót olvashatnak.

jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig induljon egy újabb óra Alec és James Arthur közösével Work With My Love, szóval itt 92-től.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzültási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyi-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyírnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsodaba, Üzemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat.
1: Az időjárásról.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
5: Az M4-es autóúton Molnár térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Alok és James Arthur közösével elindult egy újabb óra, Work With My Love, ez volt itt a 92.5-ön egy újabb óra, ami már főképp és főként a Bulvár lapszemléről szól. Azért hasznos, fontos információk is lesznek majd, vagy benne, vagy mellette. A mikrofonnál Becker Bernadett,

0: Jó, hát tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Létrádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön elsőként a Bors két írása itt a 92-tön, a Bulvár lapszemlében természetesen, mi másban lehetne a Bors. Végleg megtagadta Brad Pittet a fia, Nox is eldobta a világhírű színész nevét. Brad Pitt és Angelina Jolie legkisebb fia Nox is drasztikus lépésre szánta el magát, alig néhány héttel a 18. születésnapja előtt. Úgy tűnik, a hollywoodi sármőr végre elveszítette a gyerekeit, akik egymás után radírozzák ki az életükből még a nevét is. Mindent elsöprő szerelemnek indult, de Hollywood legvéresebb háborúja lett belőle. Brad Pitt és Angelina Jolie 2024. decemberében, 8 évnyi sárdobálás után végre hivatalosan is elváltak, de a csatának korán sincs vége. A színész most a legfájdalmasabb veszteséggel kénytelen szembenézni, a saját húsával és vérével. A Page Six információi szerint a sztárpár legkisebb fia, Nox, a gimnáziumi ballagásán már csak Nox Jolie-ként vonult fel, teljesen elhagyva a Pitt vezetéknevet. A tinédzser jövő hónapban tölti be a 18-at, és a kaliforniai törvények szerint ekkor már szülői beleegyezés nélkül hivatalosan is megváltoztathatja a nevét, amire a jelek szerint nem is kell sokat várni. Nem ő az egyetlen a családban, aki hallani sem akar a világhírű apáról. A legidősebb fiú, a 24 éves Maddox idén májusban adta be a hivatalos papírokat, hogy neve Maddox, Chivan Jolie legyen. Az In Touch magazin szerint a fiúnak ráadásul bíróság elé kell állnia. Maddox szeptemberben jelenik meg a bíróságon, hogy megindokolja, miért akarja jogilag is megváltoztatni a nevét. A lavinát egyébként Shiloh indította el, aki azonnal bírósághoz fordult, amint betöltötte a 18-at, de Zahara is büszkén hirdeti az új korszakot. A People magazin által megszerzett hivatalos dokumentumok szerint a lány szintén kérvényezte a Pitt név elhagyását, a Spelman College diplomaosztóján pedig már így mutatták be Zahara Marley Jolie. Nox testvére Vivian szintén száműzte a színészt az életéből, a The Outside Death című Broadway darab színlapján már csak Vivian Jolie-ként szerepelt. Egyedül a 22 éves Pax esetében kérdéses, hogy megtartotta a nevét, ő ugyanis teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. A gyerekek radikális döntése mögött a múlt sötét árnyai állnak. Angelina Jolie korábban azzal vádolta meg exét, hogy a színész bántalmazta őt és a gyerekeket a hírhet 2016-os franciaországi repülőúton. Bár Pitt minden vádat tagadott, és az eljárást később megszüntették, a gyerekek döntése egyértelmű, választották a szüleik között, és Brad Pitt nem szerepel a jövőjükben. Róluk is olvashatnak, tehát, hogyha fellapozzák a Borsot. És figyelem nélkül flörtölök, kiderült, hogy szedi fel a csajokat Pető Bruno. Tény, hogy a rappernek sosem kellett a szomszédba mennie egy kis csibészségért, ami bizony a csajoknak is nagyon bejön, de vajon milyen módszerekkel hódít egy ilyen fiatal sztár? Pető Bruno most elárulta a titkát, akárcsak a Valmar, Kevin vagy éppen T. Danny, a Bruno X Spatz duó, vagy Spatz duó, is a legnépszerűbb fiatal előadók közé tartoznak jelenleg, különösen, ha a női rajongókról van szó, így persze a srácoknak nincs nehéz dolga, ha szeretnének megismerni valakit. Ennek ellenére Pető Bruno most leleplezte, hogyan is csajozik ő, mert a puszta jelenléténél egy kicsivel mégiscsak több kell ahhoz, hogy mindenkit meghódítson. Nem nagy képűségből, de engem szoktak megszólítani valami hülye módon, meglátnak, és akkor hol van a Prosecco Bruno, ez a standard nyitó kérdés. Én meg általában azt szoktam mondani, hogy én sem tudom, keressük meg együtt, vagy gyere, kapsz egyet, veszünk egyet, mesélte a rapper, ami egyébként a K. Kevinnel közös dalának szövegére utal. Elég zsaza vagyok, amit nehéz leszűkíteni erre a csajozós témára, mert azért elég sok mindenkivel beszélgetek, nem nagyon szoktam figyelni, hogy miként, azért egy-két dolgot elárult, ha valaki kíváncsi rá, ajánlom a Borsot szíves figyelmére.
0: Rádió. 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában, köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván éjjjé táncház és tűzugrás a Cegli tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrász művész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihó zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. A kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, hízműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is, 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B osztályának előadásában a tájházban. A ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak, még az a 18, 20 és 21 órakor. Tárlatvezetők Huszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői Perc címmel, az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre, a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: Ceglédrádióban.
1: Változékony idő lesz. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. Még 5 megyében van tűzültási tilalom. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Jelenleg oktatási célokat szolgál a Vitnyét-Csermajori ingatlan, közölte a vagyonkezelő a Győri Széchenyi István Egyetem. A kapuvári Páli Szent Vince katolikus gimnázium általános iskola és óvoda használja, ameddig a saját intézményüket felújítják. Magyar Péter miniszterelnök tegnap sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán kormány 2024. augusztusában Vitnyérnél 500 fős migráns tábort kezdett el építeni 5 milliárd forint közpénzen. Az intézmény most kiadott közleményében azt írja, 2 évvel ezelőtt a belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében végeznek felújítást. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezést választhatnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsodaba, Üzemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat.
0: Az időjárásról.
1: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Ceglédrádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemre zárásaként jöjjön két írás most már a Blikkből. Egyetlen percre sem lehet egyedül hagyni, ígér a Magyar Péter országjárásán híressé lett várpalotai szurikálta Ajner Polli. Bárkint kellemes nyári idő van, a házba lépve azonnal trópusi forróság csap meg minket. A hőmérő fixen 28 fokot mutat. Nem véletlenül, hiszen itt él Polli, a 9 hónapos kis szurikálta, aki Magyar Péter a Tiszapárt vezetőjének országjárásán tűnt fel először, és azóta szó szerint felrobbantotta a magyar közösségi médiát. A Blikk stábja várpalotára utazott, hogy kiderítse a nagy kérdést, olyan tökéletes luxus élete van egy egzotikus állatnak a családi fészekben, vagy igaza van a tiltakozó állatvédőknek, akik szerint ez állatkínzás. A házi körülmények között tartott szurikát a tartása nagyon megosztja az embereket. Gazdája Georgina szerint Polli boldog, jól érzi magát és nagy gondoskodást igényel. A szurikát a társas lény sok törődést és egésznapos jelenlétet igényel, tartása komoly felelősség tehát. Bár hivatalosan nem számít házi állatnak, semmilyen törvény nem tiltja, hogy lakásban éljen ez a bogarakat rágcsáló, apró termetű tündéri teremtés, bár több mint egy órát töltötte a lapmunkatársa Polli és gazdája Georgina társaságában, a végső igazságot nem tisztük eldönteni, írják. Az viszont az első percekben világossá vált, hogy a kisemlősnek abszolút nincs sanyarú sorsa az ember családjában. Egész nap a kanapén heverészik vagy játszik, ott jártukkor pedig az operatőrüket azonnal élő kilátónak tekintette és folyamatosan próbált felmászni rá. A hirtelen jött népszerűség alaposan felforgatta az életüket, de Georgina végül is nem bánja, hogy a félország a kedvencéről beszél. Most iskolák keresnek meg, hogy a felelős állattartásról meséljek, a kicsiknek Polli remek modell lehez, ha velem van, a gyerekeket nem kell semmilyen módon fegyelmezni, vagy rávenni arra, hogy ránk figyeljenek. Amikor belépünk a terembe, minden szempár ránk szegeződik, és már kezdődhet is a mesélés. Meséli, miközben Polli a közelben sündörög. Georgina ugyanakkor óvaint mindenkit attól, hogy hirtelen felindulásból szurikátát vásároljon. Ezek a kis állatok egzotikus állatboltokban kaphatók, jellemzően 350-525 ezer forint közötti áron, és akár 12-15 évig is élnek. Ráadásul annyira ragaszkodnak a családjukhoz, hogy még egyetlen egynapos nyaralás sem lehet betervezni nélkülük. És hogy mit mondott még a szurikátáról, olvassák el a Blikkben, nekem csak egy, ez nem is vélemény, csak egy megjegyzésem van. Nyíregyházára azt nem mondom, hogy nagyon sokat járok, de hogy az elmúlt években többször is voltam. És az egyik oka, amiért szeretek visszamenni, amellett, hogy mindig születik valami kis állatka, akit meg kell nézni. Szóval az egyik oka az pont a szurikáták, akik pont az egyik szálloda mellett vannak. És ezért jártába keltébe az ember nézegeti. Ergo, nagyon sok időt töltöttünk Budakölcsében a szurikáták mellett, viszonylag a legtöbbet tulajdonképpen. És azért ott néztük többször az etetésüket, és ott azért olyan tűhegyes fogak vannak, és nem csak bogarakat esznek a szurikáták. Nem tudom. Nagyon jól látni őket ott, a kis odújukban, a testvéreik között, csapatban, ahogy az a szurikátáknál lenni szokott, ugye az őrök, éppen akik pihennek. Nem feltétlen vagyok benne biztos, hogy egyedül neki jó, bár tudom, olvastam, a testvére is ott van valahol a közelben, egy másik családtagnál, nem tudom, nyilván pálcát nem törnék senki felett, de hogy übercuki, az teljesen biztos Pollika. Újabb beteg színművésznek segít a Tompos Kátya Alapítvány, erről is ír a Blikk. Bár Tompos Kátya már nincs közöttünk, az a segítő szándék és emberség, amely egész életében jellemezte, tovább él a nevéhez fűződő alapítvány munkájában. A szervezet ismét egy nehéz helyzetbe került művész mellé állt. Egy betegsége miatt jövedelem nélkül maradt színművész számára kezdett rendszeres havi támogatást biztosítani. Az alapítvány szerint Kátya ezúttal is erre járt, és újra reményt, valamint biztonságot ajándékozott valakinek a legnehezebb időszakban. Hogy hogyan is, de csúnya szó, hogy működik, hogyan is él ez a Tompos Kátya alapítvány, és hogyan tartják életben, bár amennyire kell, hiszen a Tompos Kátya emlékét nem kell, magától is él, hisz szeretik az emberek, és életben tartják az emlékét. Nos, az alapítványról olvashatnak bővebben a Blikkben.

Már is lezárja az órát, Kovácski meg a Mega. Mit mondjak még? 2016-ból szól a dal, hogy jöhessenek utána a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indulasson egy újabb óra Sunny Foderra és Papi Bascom közésével. Think About Us.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony

0: Utca 1.
1: Eladnád az ingatlanod?
2: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
1: Bugár Zsanettet.
2: Miért pont őt?
1: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
2: A felkészítésben is segít.
1: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
2: És a kötelező papírok?
1: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
2: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
0: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Változékony idő lesz, néhol esővel. Nyilvánosságra hozzák az Uniónak beadott helyreállítási tervet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párttisztóító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarr Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodáshoz. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledőlése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter pedig azt közölte, hogy a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba.
3: Az időjárásról.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
3: Közlekedési információk.
5: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Szoni Fodera és Papi Baskom közösével indult az óra Thing About Us 2026-os vadonatújsággal itt a 92-ön, és nos, ebben az órában nem feltétlen vadonatúj dolgokról lesz szó, hiszen jön a kalendárium. Egyrészt köszöntöm a névnaposokat, de utána események jönnek, évfordulók, aztán a naphír, a szülöttjei, amit jól megszokhattak, a mikrofonnál Becker Bernadett, remélem már ezt is megszokták.

0: Június 14-e van a nap, amikor a vazulok ünnepelhetik névnapjukat. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem lesz hangos névnapi buliktól a város. A Bazil név régi magyar vazul formájából származik az ő nevük, a helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. Akárhogy is, bárhogyan is, kedves vazulok, nagyon boldog névnapot!
1: FM 92 Zeglédrádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukac infineon.com

Jöjjenek át események, évfordulók természetesen mind-mind június 14-éhez kapcsolódóak. 226 éve ezen a napon a Marengói csatában Napóleon a francia sereg élén győzelmet aratott, és ezzel elfoglalta Itália jelentős részét. 217 éve annak, hogy az utolsó nemesi felkelés során Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. 192 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dörzs papírt. 1944-ben pedig ezen a napon az amerikai légierő bombázói légitámadást intéztek Kecskemét ellen, elpusztították a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítettek több a kecskeméti repülőtéren álló német gigant szállítógépet. A továbbhaladó kötelék ezután Budapest déli iparvidékét bombázta, felgyújtották a csepeli szabadkikötő olajtartályait, támadták a Weiss-Manfred acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira hullottak. Súlyos bombatámadás érte a ferencvárosi rendezőpályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követeltek. Egy másik amerikai légi kötelék a pétfürdői ipartelepet bombázta. Újabb légi csapást mértek az előző nap megbombázott szőnyi olajfinomítóra is. 1985-ben ezen a napon aláírták a Schengeni Egyezményt, és 1977-ben ezen a napon Moszkva visszahívta katonai tanácsadóit Szomáliából. Nem is nézegettem tovább az évfordulókat, mert túl sok szívderítő nem kötődik a mai naphoz. Hamarosan jönnek a nap híres szülöttjei. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony idő lesz, néhol esővel. Nyilvánosságra hozzák az uniónak beadott helyreállítási tervet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párttisztóító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarr Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodáshoz. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán, senki nem sérült meg. A 15. századi épület északi falának ledőlése miatt a műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. Pénteken a pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat júliustól októberig hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter pedig azt közölte, hogy a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba.
0: Az időjárásról.
1: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak!

0: képlet.
1: Jöjjenek most már a napíre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 101 éve született ezen a napon Darvas Iván kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzetszínésze. 215 éve született Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, aki a rabszolgaság ellen emelt szót, például Tamás bátya kunyhója című művével. 168 éve ezen a napon megszületett Dankó Pista cigány származású nóta szerző. 162 éve született ezen a napon Alois Arz, Heimer német orvos, pszichiáter, patológus. 158 éve született június 14-én Karl Landsteiner, Nobel-díjas osztrák orvos, fiziológus és immunológus, a vércsoportok felfedezője. 99 éve született ezen a napon Baranyi László színész, aki a Família Kft. Sorozatban a nagypapát játszotta. 98 éve született Che Guevara, orvos forradalmára, harmadik világ forradalmárainak példaképe. 80 éve pedig megszületett Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, média személyiség, az USA 45. elnöke. 79 éve született Balló György, televíziós újságíró, műsorvezető, a Magyar Televízió volt kulturális igazgatója. 75 éve pedig megszületett Eszményi Viktória énekesnő, aki főleg country stílusú és gyerekeknek szóló dalokat énekel. 72 éve született Will Patton, amerikai színész, aki sok más mellett az Armageddonban is láthattunk, és 57 éves ma Steffi Graf, német teniszezőnő. 65 éves ma Boy George, brit énekes, 58 éve pedig megszületett New Yorkban Jasmine Breeth, amerikai színésznő. És a születésnaposoknak, vagy születésnaposok kapcsán, vagy akárhogy is, de a lényeg az, hogy jöjjön egy Culture Club Boy George-el természetesen, és nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a ma ünneplőknek.
2: FM 92.5 Zeglét Rádió.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig induljon egy újabb óra, amik az első önnel, ez lesz a Szafír.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
7: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
6: Dehogy, ide a Nádasba.
7: Na de Béla, maga Huncut?
6: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínház. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
8: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is.

0: Új nyitvatartást sem kell ízben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett, Cegléden is, két buszmegálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Változékony idő lesz, néhol esővel. Megszüntetik a kancellári posztot a szakképzőcentrumokban. Visszakapta eredeti nevét a washingtoni Kennedy Központ. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra kerüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ukrán drón támadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat az ukrán drónok. Áramkimaradások vannak Herszon megyében is. A légvédelem csaknem 250 ukrán repülőgép típusú drón semmisített meg 15 régióban. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy Központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy Központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét, az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy Központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. A cél a közlekedés biztonság javítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől.
2: Az időjárásról.
3: Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel és délutántól egyre több felé esővel, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jók

0: Egy sűrűn indította az órát, ez volt a Szafír 2025-ből, most már tavalyi dal, sőt, 2-3-at pislogunk, és már rögtön tavaly előtti lesz. Időutazásról, kalendáriumról és az idő teléséről nem lesz szó ebben az órában, egyéb más fontos dolgokról igen, bár a főszerepet most inkább a zenék kapják. Már is jön Florida és a Right Round.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukac infineon.com

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában, köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván Éjjj Táncház és Tűzugrás a Cegléd Tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán Fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrász művész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihó zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is, 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B osztályának előadásában a tájházban. Majd ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak, még az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezetők Huszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői Perc címmel az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Emléktábla-avatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, Nászló Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben, június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum, BEM József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.

Már is lezárja az órát, Gotya és Kimbra közös a Somebody That I Used To Know 2011-ből szól a dal, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra. Swedish House Mafiával, Wait So Long.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Marad a változékony idő, délután többfelé eshet is. Bárma létrejöhet a megállapodás Iránnal, közölte az amerikai elnök. Annyit a nyári szarvasi vízi színház. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást.

0: megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, hogy vállalja a kormányalakítási megbízást. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárca vezető jelezte, hogy a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, politikamentesen, átláthatóan és felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szintű működés képviselete érdekében. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed szórakoztató minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról, azok a boldog szép napok Frédi és Lina Álma címmel.
1: Az időjárásról.
0: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős az UVB sugárzás, a dél-dunántúlon és a dél-alföldön az UV index meghaladja a 7-es értéket.
1: Közlekedési információk.
2: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. A Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kacper és az Mafiával indult el egy újabb óra, a délelőtt utolsó órája itt a 92-5-ön, az az óra, amiben jön majd horoszkóp, méghozzá szerelmi horoszkóp, és azon belül is hétvégi szerelmi horoszkóp, nem, de mi más jöhetne, mikor hétvége van. A mikrofonnál Becker Bernadett, és jönnek a jó muzsikák. Bob Sinclair már is a folytatásban, World Hold On.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván éjjjé táncház és tűzugrás a Cegli tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrász művész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihoz zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. A kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B-osztályának előadásában a tájházban. Majd ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak, az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezető Kuszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői per címmel az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

horoszkóp, méghozzá egy kis szerelmi horoszkóp itt a hétvégére. Kedves Kos, a hétvége arra késztet, hogy végre ne csak cselekedj, hanem figyelj is a másik ember érzéseire. Ha kapcsolatban élsz, egy régóta halogatott beszélgetés közelebb hozhat benneteket egymáshoz. Szingliként könnyen megismerhetsz valakit, aki elsőre teljesen másnak tűnik, mint az eddigi eseteid, mégis felkelti az érdeklődésedet. Most a nyitottság többet ér, mint a sietség. Bika. A biztonság iránti vágyad ezen a hétvégén különösen erős lehet, ezért ösztönösen azokat az embereket keresed, akik mellett önmagad lehetsz. Egy apró gesztus vagy figyelmes mondat sokkal többet jelenthet, mint egy látványos romantikus program. Ha párkapcsolatban élsz, érdemes közös tervekről beszélgetni, mert most könnyen megtaláljátok a közös nevezőt. Mikrek. Az új hold előtti napok felerősíthetik benned a kíváncsiságot és a kommunikáció iránti igényt. Könnyen lehet, hogy egy váratlan üzenet vagy találkozás teljesen új irányba tereli a szerelmi életed. Ha van párod, a közös nevetések és az őszinte beszélgetések most sokkal fontosabbak lehetnek, mint a nagy gesztusok. A kimondott szavaknak különleges erejük lesz. Rák. Érzelmileg mélyebb hullámokat élhetsz át, mint általában, de ez nem feltétlenül jelent nehézséget. Inkább arra ad lehetőséget, hogy tisztában lásd, mire van igazán szükséged egy kapcsolatban. Ha egyedülálló vagy, ne lepődj meg, ha valaki a múltból újra felbukkan. Párban élve most különösen sokat számít az odafigyelés és az együtt töltött nyugodt idő. Oroszlán. Most nem a látványos hódítások, hanem az őszinte kapcsolódások hozzák el a legnagyobb örömöt. Ha párkapcsolatban élsz, a hétvége alkalmas arra, hogy közös célokat fogalmazzatok meg, vagy egyszerűen több minőségi időt töltsetek együtt. Szingliként valaki éppen a természetes kisugárzásod miatt figyelhet fel rád, amikor a legkevésbé számítasz rá. Szűz. Hajlamos vagy túlgondolni az érzelmi helyzeteket, de ezen a hétvégén érdemes egy kicsit háttérbe szorítani az elemzést. A spontaneitás kellemes meglepetéseket tartogat. Egy kapcsolatban most könnyebb kompromisszumot kötni, ha nem ragaszkodsz minden apró részlethez, ha keresed a szerelmet. Egy hétköznapi beszélgetésből is kialakulhat valami különleges. Hamarosan folytatom. Szeglét

Már is jön a horoszkóp folytatása, méghozzá szerelmi horoszkóp mérleg. A romantika most egészen természetesen találhat meg, különösen akkor, ha nem próbálsz mindenáron megfelelni mások elvárásainak. A hétvége kedvez a közös programoknak, utazásnak vagy egy meghitt vacsorának. Egyedülállóként olyan emberrel sodorhat össze az élet, akivel az első pillanattól könnyednek érzed a kommunikációt, és az gyorsan mélyebb kötődéssé válhat. Skorpió. Az érzelmeid intenzívek lehetnek, de most érdemes elkerülni a felesleges játszmákat. Ha valami bánt, mondd ki nyíltan, mert a másik fél sokkal megértőbb lehet, mint gondolnád. A hétvége lehetőséget ad arra, hogy egy régi sérelmet végleg lezárjatok. Szingliként pedig olyan találkozás várhat rád, amely elsőre megmagyarázhatatlanul ismerős érzést kelt. Nyilas. Kalandvágyod most is élénk, de a hétvége arra taníthat, hogy az igazi izgalmat néha egy mély beszélgetés, vagy egy közösen átélt élmény adja. Párkapcsolatban érdemes kiszakadni a rutinból és valami újat kipróbálni együtt. Ha szabad vagy, egy utazás, rendezvény vagy baráti összejövetel során alakulhat ki váratlan vonzalom. Bak. Most könnyebben megmutatod az érzéseidet, mint máskor, és az kellemes meglepetést okozhat annak, aki közel áll hozzád. A hétvége alkalmas arra, hogy ne csak a feladatokról és tervekről beszéljetek, hanem arról is, mit jelentetek egymásnak. Egyedülállóként valaki fokozatosan kerülhet egyre közelebb hozzád, és a bizalom lassan szerelemmé alakulhat. Bízöntő. A kíváncsiságod és a szellemi kapcsolódás iránti igényed most erősebben jelenik meg, mint a klasszikus romantika. Egy jó beszélgetés sokkal többet jelentett számodra, mint egy látványos randevú. Ha párkapcsolatban élsz, közös ötletelés vagy egy spontán program új lendületet adhat. Szingliként valaki éppen a különleges gondolkodásmódod miatt figyel fel rád. És halak. Az ikrek újhold előtti hétvége érzékeny és nyitottá tesz az érzelmi rezdülésekre. Könnyen megérzed, mire vágyik a másik. De fontos, hogy közben a saját igényeidet se szorítsd háttérbe. Egy kapcsolatban most megerősödhet a bizalom, ha őszintén kimondjátok a bennetek lévő érzéseket. Ha még keresed a szerelmet, egy váratlan beszélgetés különösen mély benyomást tehet rád.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Futófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.

már is lezárja az órát. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közösen a régi nyár. Ha, milyen régi nyár, még az ide is jött el úgy igazán. Bár-bár érezzük sokszor, nagyon. Hogy utána jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a nap második fele Benzonban. A Beautiful Things, ezt majd itt a 92-től.

0: FM 92.5.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapat

0: Pást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlav megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hűvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV-Széchenyi-hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte.
1: Az időjárásról.
0: Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: These beautiful things that I've got. Elindult a nap második fele is, Benson Bonnal indult, Beautiful Things, ezt szertett a 92-5-ön. Azt az óra is elindult, amiben elindul, hétvégi ismétlő válogatásunk második felvonása, a vasárnapi. Milyen beszélgetésekkel hamarosan elárulom, tartsanak velünk.
1: Cseglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak!

0: Már is indult tehát hétvégi válogatásunk mai adása, amelyben négy anyagunkat is hallhatják. Egy óra után jön majd Rend a lelket című rendőrségi magazinunk Bálint Bóta Júliával. Kettő óra után a református iskola tornakörének szép sikereiről számolunk be Váradi Lászlóval és tanítványaival. Három óra után pedig az előző hónapra, azaz májusra tekintünk vissza a tűzoltók szempontjából a szokások szerint Petrányi Sándorral. Mai első anyagunk pedig szintén a szokások szerint a fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, amelyben most is Szebeni Dávidot kérdezi Szatmári Gábor. Cegléd Rádió
1: 92.5. Kedves hallgatók, induljon tehát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 131. része. Természetesen most is a Település Fejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni, aki itt van velem a stúdióban, hál' Istennek, nem telefonon kell beszélnünk, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is itt Cegléden.
1: Na, vannak itt remek témák, és többfelé megfordultál mostanában itt a környéken. Ugye többek között azon a bizonyos Ceglédfürdő Futófesztiválon is ott voltatok, a Településfejlesztési Szövetséggel, amely fesztiválról azért jó sokat beszélgettünk már itt a főszervezőkkel, Bálint Zoltán doktor úrékkal. No hát, mit kerestetek ti ott? Futottatok, avagy egyéb más dolgotok volt?
2: Most más dolgunk volt, úgyhogy ajándékokat osztottunk a díjazottaknak, legelsősorban is a gyerekeknek. Ugye ezen a futófesztiválon van a korai idősávban a legkisebbeknek is futás, nagyon aranyosak
1: nagyon
2: voltak.
1: Nagyon jó, van egy ugye a legkisebbeknek 300, egy a picit nagyobbaknak 800 méter a távolság, ami nem tűnik olyan nagynak, de azért úgy óvodásként lenyomni ezeket a távokat nem akármi dolog.
2: Így van, és nagyon sok színű volt a mezőny, volt, akin köpeny volt, ilyen szuperhősös köpeny.
1: De jó.
2: Volt, aki olyan pici volt, hogy mondjuk anyuka vagy apuka fogta kézben, és akkor ott a messzámmal volt a kisgyerek. És akkor ő is ment, vagy úgy érezhette, aztán voltak olyanok, akik menet közben azt mondták, hogy ők inkább másfele mennek, vagy mégse a célba akarnak menni, úgyhogy nagyon sok színű volt, tehát ez azért egy kevésbé kiszámítható.
1: Persze.
2: De hát azért, bár valójában nem egy verseny, mert a részvétel a fontos, de hát azért mégiscsak úgy gondoltuk, hogy meglepetésként, és ez még három nappal a verseny előtt doktor úr nem tudta, de két nappal előtte már igen, meglepetésként minden féle legókat, illetve a kisebb korosztálynak duplókat fogunk osztani. Ugye az első három helyezetteknek.
1: Igen.
2: Vannak lányok és fiúk is.
1: Nagyon jó. Ez nagyszerű, de hogy gondolta ezt a Településfejlesztési Szövetség, hogy akkor egy ilyen futóversenyen mondjuk nem árt, hogyha ott van?
2: Egyrészt nekünk fontos az egészség, tehát az egészség megőrzés, meg a közösségépítés.
1: Erről beszéltünk már, igen. Igen.
2: És itt Cegléden azért ez van az ötödik alkalommal megrendezett futófesztivál. Fontosan. Sok önkéntessel egyébként, önkéntes segítővel, tehát ez egy nagyon jó közösségépítő helyszín is, meg esemény is, úgy gondoltuk, hogy ezt igen, mi is segítjük a saját eszközeinkkel. Másrészt meg maga a fürdőtó környéke is ugye fontos nekünk, mint rekreációs övezet Cegléden. Ugye ide szeretnénk majd egy zárt kutyafuttatót is létesíteni valahol.
1: Erről
2: azon
1: is beszéltünk
2: a környéken,
1: már,
2: ahol, ahol ugye nem zavar másokat. Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk támogatni azokat is, akik mondjuk nem kutyások, hanem éppen futni akarnak.
1: És igen, ugye a kettőt össze lehet hozni, futni. A kettőt össze lehet hozni, hogyha elég mérges kutyák vannak, akkor az embereknek is muszáj lesz futni.
2: Így van, bár egy zárt kutyafuttató pont azért jó, mert nem hajtja meg a futókat ott a tó körül.
1: Igen.
2: Úgyhogy valójában ez az egymás segítése volt a motiváció, és még díjaztunk hölgyeket is.
1: No.
2: Ott a legjobb abszolút futókat céloztuk meg, tehát a hölgyek között.
1: Nagyon jó.
2: És ők pedig kaptak utalványt, ilyen bolti utalványt, amit sportboltban be tudnak váltani.
1: No,
2: de egyébként nem tudom, tudtad-e, hogy most én nekem itt a nyertesek között derült ki, hogy ez azért egy olyan fesztivál, ahol már nem csak ceglédiek vannak, budapesti nyertes is
1: hogyne,
2: volt.
1: Hogyne, hát ezt már amikor a jelentkezésről beszélgettünk Bálint Zoltánékkal, ők is elmondták, hogy sőt, mi külföldi versenyző is volt.
2: Na,
1: egyébként, hát. Tehát ez már a nemzetközi versenyé nőtte ki magát.
2: Igen, ez egy jó társaság volt, utána pedig igen, a civil társaimmal, akik szintén ilyen tenni akaró ceglédiekből állnak, akik segítettek egyébként a díjak átadásában is, utána még kicsit körbe mentünk a tömeg és osztogattunk mindenféle nápoikat, csokikat, műzliszeleteket így energiapótlásként.
1: Hát én megérdemelték mindenképpen azok, akik a különféle távokat teljesítették. Hát volt, aki 28 kilométert futott.
2: Igen, az volt a legnagyobb táv, megdöbbentő, és elég meleg is volt.
1: Igen, de hát nekem a 3,5 is épp elég lenne.
2: De hát az biztos.
1: Igen, tehát azért ezt futva azért rendesen teljesíteni úgy, hogy azért valami eredménye is legyen, hát az már egy sport teljesítmény mindenképpen. A 2 kilométeres gyaloglással szemezgettem egy darabig, talán az még menne.
2: Igen. És sok korosztály volt.
1: Hál' Istennek, igen, igen.
2: Tehát azért itt 50 fölött is bőven voltak.
1: Abszolút, és nagyon helyes, hogy ez így van, és ez nagyon jó. Ez az együttműködés, ez akkor folytatódik a továbbiakban is?
2: Remélem, hogy ha jövőre ezt megrendezik a szervezők, akkor jövőre is tudunk majd segíteni.
1: Na, nagyon jó. De ugyanezen a napon még azért ti kivonultatok itt a közelbe, Csemő környékére, ahol van egy tőzegláp, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Ezt a közösségi oldalakról a hosszú csemői tőzegláp néven ismerhetik a hallgatók. Azért, ha visszatekintünk akár több száz évre visszamenőleg, ez a Cegléd környéke, ez egy ilyen vízjárta, lápos, mocsaras terület volt.
1: Ugyan,
2: viszonylag bizony, sok helyen.
1: Bizony.
2: Ebből ugye most azért sok mindent már nem látunk a klímaváltozás miatt, meg az aszályos időszakok miatt, de bizonyos helyeken ugyan még ezek megmaradtak.
1: Hát a Gerjében is lehetett rendesen fürödni, meg akár csónakázni, stb. Mesélik az idősebbek, ugye én még csak alig szűk 30 éve élek itt ebben a városban, de mondták, hogy ők gyerekkorukban még ott fürödtek, és csónakáztak meg minden. A Gerje is alkalmas volt rá, tehát sokkal vízenyősebb terület volt ez a rész, egészen akár tényleg Csemőig, vannak a hosszú Csemő nevű részéig is, és ott volt ez a tőzegláp. Mit kerestetek ti ott?
2: Ott tartották a helyi vízőrzők, a hosszú Csemői tőzegláp vízőrzői szervezésében az országos vízőrző találkozót. Ez egy mozgalom egyébként.
1: Országos találkozó.
2: Így van.
1: Az igen. Uh-huh.
2: Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a kis szerveződéseket, hogy van, ahol alapítvány, van, ahol egyesületi, van, ahol nincs is semmilyen hivatalos formája, csak néhányan összeállnak. A lényeg, hogy több helyen civilek próbálkoznak, helyenként a hatóság, mondjuk vízügyi igazgatóság,
1: persze,
2: vagy éppen a nemzeti parkok együttműködésével a vizet a tájban tartani. Hiszen régen például itt, ahol vagyunk a Gerje-Perje vízgyűjtő területén, azért nagyon sok helyen voltak elöntésre alkalmas területek, meg hát több is volt a víz, ugye a víz az lecsökkent.
1: Még akkor is, amikor én ide kerültem, emlékszem, azért még a Malomtó szélen is gyakorlatilag volt egy tónak nevezhető majdnem.
2: Igen, igen, ott időnként
1: valami,
2: volt belvíz.
1: Meg kint ott a kórház közelében is volt ilyesmi, tehát ezek
2: igen
1: aztán eltűntek néhány év alatt.
2: Igen, ugye nagyon lecsökkent a talajvíz szintje az országban, és amiről mostanában sokat lehet hallani, akár most, hogy már van külön élő környezetért felelős minisztérium is, hogy a víz az egyébként nem feltétlenül sokkal kevesebb, ami leesik csapadék,
1: persze,
2: Magyarországon, hanem nagyon egyenetlen már az eloszlása, tehát néhány nap alatt esik le mondjuk annyi, mint máskor, egy vagy két hónap alatt.
1: Igen.
2: Ezt nincs hova eltározni, mert elmaradt a klímára való reagálás, nincsenek meg feltétlenül azok a területek, amiken el lehetne tárolni, ahol mondjuk elöntésre alkalmas lehetne. Helyette még a 19. században kialakult folyószabályozás van, meg utána a 20. században a szocializmusban kialakult szemlélet miatt épült így a rendszer, ami arra van, hogy minél gyorsabban elvezesse a vizet. Hát ugye szemléletváltás azért az elmúlt egy-két évben már elkezdett bekövetkezni, a vizet inkább meg kell tartani.
1: Igen.
2: Tehát, hogyha leesik, és ezek a civilek saját eszközeikkel, sokszor csak néhány ásva és taliga segítségével ezt próbálják megcsinálni.
1: De
2: kis
1: jó
2: léptékben is lehet ilyeneket csinálni, kialakítani ilyen helyeket, vagy éppen fenékküszöböt emelni, ami azt jelenti, hogy úgy képzeld el, mint egy ilyen kis akadály a víznek, ahol meggyűlik a víz.
1: Úgy-úgy.
2: Hogyha túlfolyik, akkor ugye megy tovább, mondjuk a következő ilyen fenék küszöb emelésig, és így a víz meg tud maradni a tájban valamivel tovább, így nem pusztul
1: igen
2: ki az élővilág. Úgyhogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy esetleg karbantartásban segítenek, ez attól is függ, hogy a vízügyi igazgatóságok hol mennyire együttműködőek, de azért ezt mutatja ennek a fontosságát, hogy az első kihelyezett kormányülés, ami most volt ugye az újonnan alakult kormányülés után, az ugye Opus Tesserem volt, és ott előtte a Marispusztai vízőrzőkkel, akik egy ilyen ottani csapat,
1: igen,
2: találkozott a miniszterelnök. Egyébként a Marispusztai vízőrzők vezetője is itt volt, kint a csemői tőzeglában, és megosztották ugye egymással az ott lévők a tapasztalatokat a Bakonytól, a Bükkig, Kiskunmajsától, Ceglédig, hol mi a probléma? Ugye más hát egy hegyvidéki...
1: más, hát a hegyvidéken, megint más, persze, mint az Alföldön. Pontosan, igen, igen. Hát ez azt hiszem, hogy abszolút szervesen összefügg a településfejlesztéssel, illetve hát ugye a Településfejlesztési Szövetség nem csak a úgymond konkrét fejlesztésekkel foglalkozik, hanem azzal is, hogy megtartsa a már elért eredményeket, ugye?
2: Igen, ez nemzetközileg is egy fontos irány a városoknál, ez a szivacsvárosok kialakítás, ami megtartja a vizet, de ugye a város az a tájjal együtt létezik, tehát a saját környezetében is meg kell tartani a vizet, és ezért is mi voltunk most az egyik társ szervezői támogatói ennek a vízőrző találkozónak az egyik programnak.
1: Nagyon jó, nagyon fut az időnk itt közben, de mire jutottatok végül is, hogy mi a megoldás, hogyan lehet összefogni, elegen vagytok-e, vagy még azért jó pár száz, jó pár ezer embert be kéne vonni ebbe a munkába?
2: Hát ugye a vízőrző mozgalom nevében én nem nyilatkozhatok, mi itt ilyen társ partnerek voltunk ebben a dologban, azt tudom mondani, amit én gondolok, meg én látok.
1: Erre vagyok kíváncsi.
2: Szerintem több ilyen civil szerveződés kell, és helyenként már nagyon jó, hogy megvan a nyitottsága a vízügyi igazgatóságok részéről, ez most már kormányzati szinten is kiemelt téma. Ahol bizonyos esetekben még szemléletformálásra lenne szükség, az érdekes módon az ott elhangzottak szerint pont némelyik természetvédelmi hatóság, vagy éppen nemzeti park, ahol bizonyos területeken több figyelmet kellene fordítani a víz megőrzésére.
1: Igen. És tényleg kis odafigyeléssel nagyon sok eredményt el lehet érni, ugye? Hiszen a természet is úgy adja magát, csak az ember úgy belenyúlt a természetbe nagyon sok helyütt az utóbbi évtizedekben, hogy szegény víz nem tud megőrződni, holott egy nagyon kicsi munkával, és tényleg nem kell itt biliárd dollárokra meg eurókra gondolni. Ezt egy kis odafigyeléssel és kis szakértelemmel természetesen nagyon szépen előre lehet mozdítani.
2: Így van, és például nem csak Csemmő területén értek el sikereket, persze, de másik csapat, Nemzeti Park igazgatósággal együtt, például a Hajtapatak.
1: Az merre található?
2: Hát ez ugye tőlünk északra, ugye ez a Tápióság felé, és itt már tudtak több hektáros, nagyon jó élőhelyet is kialakítani, ahol megjelentek például ritka madarak.
1: Hoppá! Mert azonnal ők észreveszik.
2: Igen.
1: És a természet azonnal reagál.
2: Igen, igen.
1: Mondhatni. Igen, igen, erre. Úgyhogy megéri ezzel is foglalkozni. No, hát ezek szép dolgok. Mostanában valami hasonló nagyobb rendezvényen felbukkan-e a Településfejlesztési Szövetség?
2: Most már a nyári szezon kezdődik. Ilyenkor úgy, mint a kézilabdában az alapozás időszaka, mi most pályázatírásokra fogunk elsősorban koncentrálni. Nyáron már nehezebb rendezvényt szervezni. Egy lesz még valószínűleg, sőt az biztos, hogy lesz. Ez június 16-án kedden lesz egy zárt körű üzleti vacsora vállalkozásoknak Cegléden. Ezt még megszervezzük, és utána szerintem a következő rendezvényeink azok már ősszel.
1: Már ősszel. Igen, igen, igen. No, hát gratulálok ehhez is, és hogy tényleg ennyire odafigyeltek itt a közvetlen környezetre, akár a Budai úti fürdő környékére, akár a hosszú csemői tőzeglápra is, és remélem, hogy ezekről jó híreket kapunk majd a következőkben tőletek.
2: Érdemes majd a hosszú csemői tőzeglápos csapatot szerintem akár külön is behívni.
1: Akár.
2: Van egy nagyon jó projektjük.
1: Nem vagyok ellene.
2: Cegléd északi részén.
1: Tralala. No, akkor hadd szóljon, megkeressük őket, akkor nyilván tudsz ebben segíteni.
2: Így van.
1: Oké, köszönöm szépen.
2: Már
1: eddig
2: köszönöm.
1: Tartott a fejlesztés terhe mellett 131. része, kedves hallgatóink. Most is Szebeni Dáviddal beszélgettem, és teszem ezt majd a 132. részben is, hogy milyen témáról, azt majd addig eldöntjük. Dávid, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap, kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Nem emlékszem már.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván éjjjé táncház és tűzugrás a Cegli Együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrászművész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Paguri Hozzenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. A kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B-osztályának előadásában a tájházban. Majd ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak, miközben 18, 20 és 21 órakor tárlatvezető Kuszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői Perc címmel, az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát Múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

Már is ne zárja az órát, hát bízt a legnagyobb hőssel 2013-ból, hogy jöjjenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson egy újabb óra Bruno Mars-szal, I Just Might.

0: Finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományos

megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munka.

0: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallott.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kérik a kiadók. 150 új gyermekvasutast avattak Hüvösvölgyben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen, a légvédelem csak nem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több üzemanyag tároló, Szmolenszk megyében pedig lakóházra zuhant egy drón és egy ember megsérült. Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok, áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, hogy a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12

0: pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarr Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. 150 új gyermekvasutast avattak tegnap Hüvösvölgyben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen hely, mint a MÁV Széchenyi-hegyi gyermekvasútja, ahol rendes forgalmi üzemben biztosító berendezéssel működő igazi vasúton gyerekek teljesítenek szolgálatot. A szakminiszter hozzátette, hogy a vasút jövője az utánpótláson is múlik, és hosszú távon is számítanak azokra a fiatalokra, akik már gyerekként is felelősséget vállalnak érte.
1: Az időjárásról.
0: Marad a változékony idő, több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, és jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bruno Mars, I Just Might, ez a 2026-os vadonatúj sláger indította az órát, azt az órát, amiben jön majd egy újabb, nem teljesen vadonatúj, de néhány napos beszélgetés, hogy miről szól. Hamarosan elmondom, hogy milyen zenék jönnek, addig már is. Kygo és Eva Max, 21 Pilots és a Stressed Out. A reklámok után pedig Rúzsa Magdi és Lotfi Begínyá.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.

0: Hétvégi válogatásunkat folytassuk most a Rendelelked című rendőrségi sorozatunk aktuális adásával, melyben általában főként a közlekedési terület kerül előtérbe, de mai részben más témák is középpontba kerülnek. Bálint Bóta Júliával Szatmári Gábor beszélgetett.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rendelelked című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetünk most is természetesen itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Júlia, szervusz!
3: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
2: Ugye sokszor közlekedési témákról beszélgetünk, most is szóba kerül ez a része is. Hát ugye itt van a nyár, és ilyenkor jönnek azok a bizonyos, hát csúnya szóval tömegrendezvények, ahol nagyon sok ember mozog. Lehetnek ezek fesztiválok, vagy sportversenyek, vagy bármiféle más is, ahol azért sokszor több ezer ember is ott van, és hát ott mozognak jobbra leföl, tehát ilyenkor a rendőrségnek is dolga van, egészen biztos, akár közlekedési, akár közrendvédelmi szempontból is. Hogyan készültök ti fel az ilyesmire? Tehát nyilván az alakulatból többféle szaktudású embert ilyenkor be kell vonni ebbe a munkába.
3: Igen, ez ugye úgy van, hogy megvan az, hogy melyik rendezvényhez kötelező a rendőri biztosítás, melyikhez nem. Ez úgy van, hogy aki szervezi az eseményt, a közútkezelőnek kéri a hozzájárulását,
2: igen,
3: hogy meg lehessen ezt ugye rendezni, és ott a közútkezelő meghatározza, hogy szükséges-e rendőri biztosítás, vagy megoldható nélkülünk is, amennyiben azt határozza meg, hogy szükséges, hogy rendőri biztosítás legyen, úgy akkor bejön hozzánk ugye ez a hozzájárulás, ugye a közúti hozzájárulás is az alapján, ugye még egy bejelentés, és akkor ez alapján indítjuk el ezt az egész rendezvény biztosítási procedúrát, úgymond, és akkor meghatározzák, hogy milyen biztosítás kell, hol legyen biztosítva. Például igen, most itt a hétvégén volt ugye egy nagyon-nagyon egy szuper rendezvény, ugye ez a Ceglédi Futófesztivál, ugye?
2: Igen, igen.
3: Hihetetlen, én mondjuk most voltam először ezen, mint a biztosítók között, meg amúgy is, és nagyon-nagyon jó volt.
2: Ugye?
3: Nagyon jó volt látni azt, hogy mennyire sok ember jött el,
2: igen,
3: és mennyire jól meg volt szervezve, úgyhogy innen is köszönöm szépen ezt a rendezvényszervezőknek, hogy
2: nagyon
3: egy nagyon-nagyon jó...
2: Nagyon rajtuk egyébként.
3: Igen, nagyon-nagyon... És itt is megvolt az, hogy hány rendőr kolléga kell ehhez a biztosításhoz. Ugye például ebbe az esetbe kellett a Pesti út és a Fürdőútnak a kereszteződéséhez, valamint a Fürdőút és a Külső Budai úton is egy biztosító kolléga, akik lezárták az útvonalat, oda nem lehetett behajtani.
2: Pontosan.
3: Mert ugye volt, ott volt a futórész, illetőleg ugye rajtuk kívül voltunk még többen, akik bent voltak a rendezvényen. Én kerékpáros rendőrként voltam, mert ugye sokkal...
2: Nohisz.
3: Igen, el tudtam ott slisszanni a futók között, meg a pályaszélén, hogyha egyik végéből mondjuk a másikba kellett menni, mert volt ilyenre is precedens. Ugye, meg hát nagyon nagy köszönet a polgárőr kollégáknak, mert hogy ők is,
2: ugyan,
3: ők egy még nagyobb számmal voltak jelen, akik biztosították a becsatlakozó dűlőút történő be nem hajtást, ugye, hogy ne tudjon
2: igen,
3: senki se bejönni. Ilyenkor ugye úgy van, hogy meg van határozva, hogy mi hanyan vagyunk, hogy hova kell állni, ugye ezt a területet mi előtte végigjárjuk, megnézünk minden egyes lehetőséget, ahol esetleg
2: igen,
3: bejöhet jármű,
2: komoly
3: ahol bármilyen akadály lehet, és hogy ezt nekünk ugye biztosítani kell, hogy semmilyen probléma ne legyen, és ezt a versenyt ugye bármilyen, vagy pontosabban semmilyen probléma vagy fennakadással ne legyen igazából, és ne történjen semmi, hogy például egy autós megjelenik a
2: igen,
3: futók között. Úgyhogy innen is köszönöm tényleg a polgárőrös kollégáknak és a tanulóknak, uh-huh, mert ugye tanulók is voltak ott, diákok is, akik segítettek nekünk.
2: Ez nekik nagyon jó lecke.
3: Igen, igen, ilyen társadalmi munkában,
2: igen,
3: ha jól tudom, uh-huh, az iskolánál ilyen társadalmi munkában tudták ezt így elvégezni.
2: A bemesek úgymond voltak ott akkor, ugye?
3: Nem, általános iskolából is voltak
2: már
3: ott. Igen. Ilyen,
2: uh-huh.
3: Hát úgy értve, hogy ilyen 14 évesek volt, nem akarok hazudni, mert nem kérdeztem meg meg tőlük, hogy hanyadik osztályosok.
2: Ja, igen.
3: De volt olyan, aki a törökből jött, de volt olyan, aki az általános iskolás volt még, de például nyolcadikos volt, ha jól tudom, nem akarok hazudni.
2: Tényleg
3: nagyon-nagyon. Igen, és ők is tényleg ott voltak, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen elvégezték, amit feladatot úgymond kiosztottunk rájuk, és tényleg úgy volt, hogy ha kértünk valamit, ugye akkor ők mentek, és az első szóra segítettek, és igen, ott voltak. Úgyhogy igazából itt megvan az, hogy akkor ugye, hogy hanyan vagyunk, hol kell jelen lennünk, mit kell elvégeznünk, de már nekünk reggel ugye úgy kell oda kimenni, hogy mielőtt ez a rendezvény elkezdődik, mindenki tudja, hogy hol fog lenni, ugye ilyenkor van egy kupak tanács, ahol mindenki ott van.
2: Fontos.
3: Elmondjuk, igen, hogy te ide állsz, te oda állsz, ez a feladat, az a feladat, és akkor próbálunk egy normális bevonulási tervet, mint a, ugye, ha jönnek az emberek az autókkal. Nagyon sok olyan gépjármű volt most is, aki nem értette meg, hogy például nem hajthat be egy adott területre.
2: Bizony, bizony.
3: De velük is hála az égnek kompromisszumra jutottunk, és akkor minden, tényleg minden probléma nélkül lezajlott ez az esemény, és tényleg innen is köszönöm szépen a kollégáimnak, és a polgárőr kollégáknak, valamint a szervezőknek is, hogy jelen lehettünk ezen, és köszönjük a bizalmat, amit ismételten adtak nekünk. Igazából nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő felszerelés ott legyen. Ugye ilyenkor az is kell, hogy legyenek mentősök a helyszínen, hogyha bármi történik.
2: Bizony, bizony.
3: Ugye, de ez ilyenkor mindig a szervezői oldal szokta ezeket leszervezni, ugye mind a mentősökkel, ott megvan határozva. Ezt teljes mértékben leszervezik,
2: abszolút,
3: igen. És ugye nekünk a rendezvény biztosítása a része, a többit meg mind a szervező szokta intézni.
2: Igen, igen, igen. Fontosak ezek nagyon. És többször emlegetted a polgárőröket is, a velük való együttműködés a mindennapokban is egyébként nagyon fontos, egy, igen, ilyen nagy rendezvénynél meg különösen, és nagyon jó, amikor jönnek az ifjabb segítők is, a tanulók is, akik közül, hát ki tudja, néhány éven belül lehet, hogy néhányan már ott lesznek a kapitányság,
3: igen,
2: állományában.
3: Igen, ugye? Igen, igen. Hát igen, reméljük, igen, hogy majd így lesz, tényleg nagyon-nagyon ügyesek voltak a diákok is.
2: Igen, úgy, igen. Hogy... Ugye ez egy sportverseny. A sportverseny megint más, mint például egy másfajta rendezvény, mint ami most közeledik, ugye a hétvégén a Laska Fesztivál, ott, ahol már azért lehet kapni sört, bort is, stb. De én azt figyeltem meg az elmúlt években, jó pár évben, amióta már a Laska Fesztiválokat rendezik, még akár amikor itt bent volt a belvárosban, de főleg amikor már kint ott a fürdő környékén, hogy ha ott én sétálgattam, vagy sétálgattunk a feleségemmel is, olyan biztonságérzetet adott az, hogy szinte nem volt olyan pillanat, hogyha valamerre szétnéztünk, ne láttunk volna egy rendőrpárost. Egyfajta biztonságérzetet adott az embernek az, hogy ti ott vagytok, és úgy nem kellett ott semmit csinálni, tehát, igen, semmi rendbontás nem történt, de azért jó érzés volt látni, hogy ott vagytok, és nekünk ez sokat jelentett.
3: Hát igen, próbálunk mindenhol ott lenni, ahol felkérnek minket, hogy legyünk jelen, ami nem könnyű manapság.
2: Nem bizony.
3: És én tényleg azt mondom a kollégáimnak, minden elismerésem, hogy ebbe az időszakba is teljes mértékben helyt állnak a, igen, helyükön, és a szolgálatot teljesítik úgy, ahogy megkívánják. Úgyhogy innen tényleg köszönöm nekik a munkájukat. Hát igen, a Laska Fesztivál is egy nagyon jó kis esemény lesz, és most például 12-én este viszont lesz a mozgás éjszakája, ugye ezt?
2: Igen.
3: Ugye megint majd nagyon, nagyon jó kis
2: beszámoltunk
3: program.
2: Beszámoltunk már róla, igen.
3: Igen, nagyon jó kis program lesz, ott én is szolgálatban leszek ismételten, a rendőrautóval most.
2: Igen.
3: Rendőrautóval leszek.
2: Biztosítjátok a helyszínt, akkor
3: fogom,
2: a külső,
3: igen,
2: helyszíneket.
3: Hát igen, úgy van, hogy felvezetem a kerékpáros részt, mert ugye most
2: például
3: egy nagy kerékpározás lesz, nem egy kis kör lesz, hanem egy jó nagy 15, igen, kilométeres kerékpár túra idézőjelben. És akkor ott leszek megint szolgálatban, úgyhogy én nagyon várom már ezt az estét, remélem, hogy minél több emberrel találkozunk ott, hogy tényleg együtt legyünk, és ne mindenki csak a telefon előtt üljön, és akkor azon keresztül kémlelje a világot,
2: igen,
3: hanem tényleg kijönni a szabadba, úgymond, és együtt tölteni személyesen egy kis időt, úgyhogy ott várok mindenkit én is nagy szeretettel. meg hát ugye a Kőházi Ádám igazából az egésznek ennek a nagy rendezője, ugye, és tényleg várunk ott mindenkit sok-sok szeretettel, úgyhogy ez is egy példa olyan, hogy ott leszek én is járőrautóval, és hát szolgálati gépjárművel, és akkor majd ott látjuk, hogy mi lesz most, de igazából például, hogyha van fent Budapesten egy rendezvény, ott ugye azért sokkal több kolléga nyilván, kell, hát hogy jelen legyen, mozog, és nyilván, ott egy teljes városra kiterjedően van megcsinálva az, hogy, vagy hát eltervezve az, hogy ki melyik útvonalat, hogy biztosítja, fontosak hány személy ezek kell oda, akkor mivel kell, hogy legyen, mert van kerékpáros, van gyalogjárőr, van civil, aki a tömegbe benne van, hogy lássa és tudjon jelezni, hogyha bármi probléma van, ugye vannak ezek a civil ruhás kollégák, akkor vannak ugye azok, akik mondjuk a lovasrendőrök, hogyha az szükséges, vannak a kerékpárosok, vannak a szolgálati gépjárművesek, úgyhogy nagyon sokféle módon tudunk jelen lenni, attól függ, hogy mire van szükség. De például Budapesten ugye általában mindenki is jelen szokott lenni. Jó, mondjuk a lovasok, ők azért ritkábban, de általában a gyalogos kollégák, a szolgálati gépjárművel és a ugye civil ruhás kollégák ott szoktak lenni, úgymond a tömegben, hogyha bármilyen probléma lenne, akkor tudnak jelezni. Igazából ez egy nagyon átfogó hadművelet, úgymond, amit itt végre kell hajtani, és nagyon-nagyon nagy összebeszélés kell, hogy ez egy tökéletes rendszer alakuljon ki, és tényleg gördülékenyen menjen minden.
2: Hát, hogy egy zenei hasonlatot mondjak, ez olyan majdnem, mint a jazz, improvizálni kell, mert ugye a helyzet percről percre változhat, és ez azonnal alkalmazkodni kell, tehát ezt nem lehet előre eltervezni, hogy majd 19 óra 46 perckor ez fog történni, nem tudjuk, mi
3: nem,
2: fog történni.
3: Nem, ez így igaz, ez most ugye? Is volt igen. Így a hétvégén, hogy szóltak, hogy itt van probléma, akkor ugrottam a kerékpárra, és tűztem át egyik végből a másik végbe, ott cikáztam futók között, de tényleg is megoldottuk a problémát, ott voltunk, megoldottuk, és ment minden tovább, mint a karikacsapás, úgyhogy ez a dolgunk.
2: Igen, de hál' Istennek tényleg azért az elmúlt évek ceglédi rendezvényeire, hogyha visszagondolok, ilyen különösebb, nagyobb rendőri problémára nem nagyon emlékszem. Azt hiszem, hogy nem nagyon volt.
3: Nem
2: az emberek rendesen viselkednek itt ezeken a rendezvényeken, ugye?
3: Igen, hát szokott azért néha lenni ilyen összeszólalkozás, vagy ilyen, de ez bárhol előfordulhat, mi akkor is jelen vagyunk,
2: és kezelni
3: tudjuk, és próbálunk minden problémát úgy megoldani, hogy mind a két fél jól járjon.
2: Na, hát reméljük, hogy kevés ilyen probléma lesz, ha meg lesz, akkor ti úgy is megoldjátok, úgyhogy nyugodtan megyünk majd ki, akár a Laska Fesztiválra is majd legközelebb itt a hétvégén, és hát nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit végeztek, és tényleg, ahogy mondtam már itt pár perccel ezelőtt is, hogy jó érzés azt látni, hogy itt is egy rendőrpáros, ott is egy rendőrpáros, akkor mi nyugiban vagyunk.
3: Igen,
2: akik,
3: próbálunk mindenhol is ott lenni.
2: Biztos, hogy nem akarunk balhét csinálni.
3: Igen, ugye? Igen, de az általában úgy szokott lenni, hogy nem akarunk balhét, aztán csak egyszer ott vagyunk a közepében, de hála az égnek ott vannak, próbálnak mindenhol ott lenni a kollégák, ami manapság nem, de nem könnyű helyzetben vannak manapság.
2: Igen. Na hát sok erőt akkor nektek.
3: Köszönjük szépen.
2: Ezekhez a rendezvények is, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, amit eddig is tettetek, meg amit fogtok tenni ezután is. És most erről szólt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júlia volt, tehát most is a vendégünk. Júlia, még egyszer köszi, és akkor találkozunk ezeken a rendezvényeken barátságos hangulatban.
3: Igen, így legyen. Köszönöm szépen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
11: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
12: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
12: Nyílt nap kukacinfineon.com.
14: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
15: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. A légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember meg

0: sérült. Zaporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki Sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
1: Az időjárásról.
0: Marad a változékony idő több-kevesebb napsütéssel. Többfelé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Disco X on me.

0: Disco Nice Istinesség közösen No Broke Boys indított egy újabb órát itt a 92.5-ön, és jön majd egy újabb beszélgetés, hogy mi a téma, hamarosan elárulom.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.

0: Szegedi Református Iskola tornaköre már hosszú évek óta szállítja a szépen csillogó érmeket az országos versenyekről, így volt ez most is. Nemrégiben is az országos bajnokságon, amelyről a vezető edző Váradi László és két ifjú tanítványa számolt be a Szegedi Rádió stúdiójában Szatmári Gábor mikrofonja előtt.
1: Szegedi Rádió! Szegedi Rádió! 92.5!
2: Kedves hallgatóink, mondhatni régi kedves vendégeket köszönthetek itt a rádió stúdióban, a Református Iskola tornakörével, hát nem egyszer foglalkoztunk már itt adásainkban, hál' Istennek, hiszen nagyon sok versenyen, országos versenyen vettek már részt, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Hát általában állandó vendégünk a vezetőedző Váradi László, aki most is itt van velünk. Szervusz, köszöntelek, Laci!
3: Szia Gábor, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: No hát, megint csak van miről beszámolnunk, hál' Istennek. Ugye a versenyzők itt váltakoznak melletted, azért te általában mindig itt vagy. Kiket hoztál magaddal? Most téged kérlek meg, hogy mutasd be a versenyzőket.
3: Szelecki Flórát és Tóth Pankát, akik országos bajnokok lettek. Sajnos a harmadik kislány Pestre ment kirándulnak, nem tudott eljönni a Linett.
2: Aki, hát szintén szép fényes édemmel.
3: Együtt voltak hármasban, igen.
2: Így van, így van. Na, szóval azért megint nem kellett szégyenkezni, hál' Istennek, ugye?
3: Nem. Igen, az eredményeket egy kicsit mi értékeljük a helyén, tehát nem lehet azért elégedetnek lenni. Mindig többet vágyunk, és többre vágyunk, és ezt szeretnénk a gyerekeknek is mondani, megértetni velük, hogy nem lehet a babérokon ülni.
2: Igen, mekkora edzői stáb dolgozik most éppen veletek?
3: Hát ketten vagyunk a Katival, amikor engedi a munkáját.
2: A Katával.
3: Igen, és igen. A feleségem is besegít, amikor ő is ráér.
2: Igen. Szóval nagyon fontos ez is, nyilván a szakmai irányítás, meg a gyerekek hozzáállása, és hát ezt el kell érni, és meg ki kell találni ezeket a gyakorlatokat. Ezeket általában Kata szokta kitalálni, vagy...
3: A koreográfiát már a gyerekek járnak egész régóta, tehát őnekik is, ha van valami ötletük, természetesen beépítjük, meg szerettem régebben is beépíteni a gyakorlatba.
2: Hát lehetnek akár nagyon fiatal gyerekeknek is új ötleteik?
3: Hogy ne lehet? Na, hát most már remek. Több éve tornázik, miért ne lehetne?
2: Igen.
3: Jönnek, hogy Laci bácsi, ezt berakhatjuk? Természetesen. Mi értékeljük, hogyha ők is gondolkodnak, és nem a sült galambot várják, hanem tényleg aktívan vesznek részt az edzésem.
2: Igen, igen, igen. Na, kérdezzük meg a gyermekeket is most. Flóra, például te milyen formációt szeretsz legjobban, amikor ketten vagytok, vagy esetleg többen vagytok egyszerre ott fönt a színpadon?
4: Híd.
2: Híd? Azt mondod, hogy híd, igen, ez mit jelent? Ehhez hány ember kell?
4: Három.
2: Hát ehhez három ember kell, és velük együtt dolgozol akkor ott a színpadon, ugye?
4: Igen.
2: És ezt azért, hát biztos, hogy nem egyszer kell legyakorolni, hanem hányszor? Százszor? Igen, bólogatsz rátom, hogy sokszor le kell ezt gyakorolni. Panka, neked van-e valami kedvenc figurád, amit nagyon szeretsz?
5: Igen, én ha hárman vagyunk, nagyon szeretem azt, ha a Flórát emeljük szaltóba, de nekem én nagyon szeretném a fecskét is, és amit ha így egyedül vagyok, akkor én is a hidat szeretem legjobban csinálni, meg a bóknét.
2: Ez a fecske volt nekem még kicsit idegen, hát nyilván én nem értek ehhez a szakmához azért annyira. Ez a fecske az nem azt jelenti, hogy ősszel elrepülsz és csak tavasszal jössz vissza, nem, ugye? Igen?
5: A Linát szokta fogni így a kezét, mind a kettőt, én meg a lábát is így fölemelni.
2: Jó. És ezt úgy csinálni, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, ugye? Tehát... És így mióta dolgoztok így együtt, Flóra? Már több éve, egy éve, kettő, mennyi az? Ki tudod számolni?
4: Nem tudom.
2: Te hanyadikos vagy most?
4: Elsős.
2: Elsős. Hát ugye akkor még azért matekból még azért még nem feltétlen minden. Szóval azért már két éve együtt dolgoztok, és jó a többi lányjal együtt dolgozni?
4: Igen.
2: No. Ennek mindenképpen örülök. Ugye ez is fontos, Laci, hogy a gyerekek úgy szeressenek együtt dolgozni. Tehát nem csak az van, hogy most neked ez a feladatod, most ezt csináld meg, most így emeld föl, most úgy dobd el, most te úgy ugorjál, hanem...
3: Igen, hiába van nekünk elképzelésünk, hogy ez a három vagy a két lány hogy lenne a legjobb. Régebben is ez sokszor probléma volt. A három lány vagy két lány nem jön ki egymással, akármi miatt,
2: Persze, akkor előfordulhat, igen.
3: Halálra van ítélve a sportág.
2: Ez is feladat nyilván, hogy megnézzétek, hogy kik lesznek azok, akik
3: tavaly is volt ilyen, hogy szerettem volna két kislány, nem. Egyik se, a másik se.
2: Igen.
3: Háromba is. Én
2: és
3: nem.
2: Akkor váltani kellett.
3: Igen.
2: Váltani
3: de kellett, nem indokolja igen. meg, hogy miért csak.
2: Nem is kell ezt nagyon, meg nem is lehet igazából. Van ilyen. Hát van az életben is, egészen más területeken is.
3: Hogy... többször elmondtuk, hogy egy idő után kiöregszenek, tehát egy korosztálya följebb mennek. Most még a Flóra, az még mini korosztály.
2: Igen.
3: Tehát a kicsi csoportban van. A másik kislány már 8 éves, jövőre már föl kell menni. Most vagy együtt maradnak eddigi párjával, vagy esetleg új párt kell keresni, mert együtt ők nem indulhatnak kicsik között. Ha nagyok között meg, hát azért még
2: egy
3: kicsit fejlődni kell, meg tanulni kell ahhoz.
2: Igen, igen, igen.
3: Érniük kell tudásban is.
2: Panka, amikor elkezdted ezt az egészet, akkor ez biztos, hogy a kíváncsiság is vitt oda téged annak idején, de és mikor kezdted úgy megszeretni igazából? Azonnal? Vagy...
5: Azonnal nagyon tetszett, de amúgy ez az egész úgy történt, hogy a barátnőm nagyon, de nagyon jól tudott tornázni.
2: Aha.
5: A Lesi, mert a Lesi bácsi tanította, és nekem ez nagyon tetszett, és így egyszer csak megkérdeztem, hogy hova jár tornázni. Azt mondta, hogy Váradi Lesi bácsihoz ott a tornateremnél. Anyának mondtam, hogy nézzük meg, meg minden, és elsőre nagyon tetszett, de én amúgy nem tudtam, hogy így hármas lesz, de nagyon jól kijöttünk így egymással.
2: Aha, nagyon jó ez, az biztos, hogy tényleg, amikor egymásra vagytok utalva, ugye? Tehát, hogy figyelni kell a másikra, mert hogyha te rosszul csinálsz valamit, ő akár meg is sérülhet, ugye? Tehát erre vigyázni kell.
5: Ilyen egyszer, hogy a Flóra véletlen elnövettük egymást, de nem sérült, mert nem lett semmi baja, csak
2: hál' Istennek.
5: Véletlen leesett. De nem volt komoly, mert de igen, volt már ilyen.
2: Előfordul. Tehát a lényeg az, hogy nem csak különféle mozdulatokat tanultok meg, hogy ezt így meg úgy kell csinálni, hanem azt is, hogy egymásra oda kell figyelni, és ezt azt hiszem, hogy a pedagógus dolga is.
3: Segítést is meg kell tanulni nekik, hogy tudjanak asszisztálni, és ennyivel több ez a sportág, az akrobatikus torna, mint egy síma, vagy egyéb sportág. Itt hárman. Négyen vannak, ketten. Ha valamelyik romp, mint itt mondta a Panka is, akkor van még egy vagy két lehetőség, hogy helyrehozom a hibát. És ez versenyen is így van, hogyha egy kis hiba van, gyorsan kell korrigálni, hogy a bírók ne vegyék észre. Mi látjuk, hogy nem ez jönne, de a bírók nem látják, mert nagyon helyesen tudnak korrigálni. És itt az érzelmi kötődés, ezt mondanám, hogy ez tényleg nagyon fontos a egységek között. Mindegy, hogy hányan vannak.
2: Nagyon fontos. És aztán, igen?
3: Pankáról még annyit el kell mondani, hogy ő mondja, hogy szeret ide járni, hogy talpra esett.
2: Az nem baj ebben a sportágban egyébként, hogy
3: jégen is,
2: talpra esik a végén.
3: Igen. Is. Most legutóbb beállt segíteni, mert a négyes nem tudott jönni az egyik kislány a református iskola családi napjára. Ő beállt nagyon szépen. És helyette megcsinálta a gyakorlatot. Jó volt a pontatlanságok, de hát kinn a szabadba, ingó-bingó talajon, tehát ez nem is kérdéses.
5: Szerintem lesz bácsi, mert Peti nagyon jól megcsinálta azt, hogy pont így hárman vagyunk. Na a Flóra is 7 éves vagy 8, de már vagyok 10, úgyhogy szerintem az így tök jó.
2: Nagyon jó. Így egy korosztály is vagytok, de azért már van, aki egy picit már érettebb, és ilyenkor még ebben az életkorban nagyon sokat számít, egy-két év is, egy-két év különbség.
3: Igen, és nem kell valószínű szétszedni őket, mert együtt így mennek fel a junior korosztályban.
2: Így van, pontosan. Nagyon szalad a műsoridőnk. Flóra, milyen érzés volt az, amikor a nyakadba akasztották az aranyérmet?
4: Jó.
2: Hát, na, ezt gondoltam. Erre fogadni mertem volna. Mit éreztél akkor azért, hogy micsoda dolog ez?
4: Megérte a munka.
2: Bizony. Tehát azért dolgozni kell ezért, nem keveset. És akkor ott állni a dobogó tetején, hát azért egy jó dolog, ugye?
4: Igen.
2: Panka, te hogy élted meg ezt a szép érmet?
5: Én majdnem elkezdtem sírni, mert akkor még elsőre mentünk másodikak tettünk, utána harmadikok, nagyon nem örültünk, de hogy így a harmadikból elsőt lettünk, el sem bírtam képzelni. Nagyon örömet okozott.
2: Na, hát nem is akármi. Hát persze, fú, egy aranyéremmel a nyakban.
3: Föl is van adva a lecke a következő verseny előtt.
2: Egyszer volt ilyenben részem egyébként, tényleg aranyérem volt a nyakamban, egy 500 méteres síkfutás versenyt nyertem meg még általános iskolás koromban, tehát az sem volt semmi. Tehát ismerem ezt az érzést, nagyon jó, nagyon-nagyon jó érzés. Na hát tényleg leszalad itt a műsoridőnk. Mire készültök most, Laci, mostanában?
3: Az Európa kupára, amelyik jövő hét végétől, 21-től 25-éig tart Balatonfüreden.
2: Na, hát nem ismeretlen a helyszín.
3: Nem.
2: Abszolút nem. Néha nem is mindig a legszebb kontextusban szoktál erről beszélni, de azért gondolom reményekkel utaztok oda is.
3: Igen, hát nem az én érzésem a lényeg, hanem a gyerekeké, hogy ők szeretnek menni a Balatonra, meg szeretnek versenyezni, meg természetesen szeretnének aranyérmeket is nyerni.
2: Na. És azt te is szeretnéd. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt az országos bajnokságon elért nagyon szép eredményekhez ismét szívből gratulálok, és akkor az Európa kupán pedig akkor hajrá, és nagyon reméljük, hogy onnan is nagyon csillogó, szép érmekkel tértek haza. Vendégem volt a két kiváló versenyző, Szeleszky Flóra. Köszönöm szépen, Flóra, hogy eljöttél.
4: Szívesen.
2: És Pankának is, Tóth Pankának is köszönöm szépen.
5: Ezt amúgy szerintem mind a Lacsibácsinak köszönhetjük maga köszönének, hogy így jó fák értünk, egy ilyen jó érmeket.
2: Igen, igen. Hát nagyon nagy mértékben. Én pedig...
3: Nekik is, meg magatoknak is.
2: És én is köszönöm Várdi Lászlónak, hogy elhozta ezt a két kiváló fiatal versenyzőt, és természetesen szívből gratulálok ehhez az eredményekhez még egyszer. Laci, köszönjük szépen, és akkor várjuk az újabb jó híreket a református iskola torna köréből.
3: Köszönjük szépen. Mi jövünk szívesen.
2: Oké, mi meg szívesen várunk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában, köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel. Majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván éjjj táncház és tűzugrás a Cegléd tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán Fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrász művész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Paguriho zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. Kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, hízműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is, 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B osztályának előadásában a tájházban. A ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak, még az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezető Kuszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői Perc címmel az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát Múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színháztermében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukat@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
1: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
0: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely a legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és nyugatbarát úton tartja Romániát. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. Megszüntetik a kancellári

0: rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a szakképzés stabil lábakon áll, nem felforgatásra, hanem átgondolt fejlesztésekre van szükség. A tárcavezető jelezte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Nagyon erős az UVB sugárzás a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön, az UV index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, a napon viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Az időjárásról.
0: Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 35-ös és 40-es kilométer között mindkét oldalon, minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

egy csillan indította az órát. Ez volt az Azt hiszem itt a 92-ötön, azt az órát, amire még jut egy beszélgetés, igen, fontos témáról lesz majd szó, a tűzoltóság elmúlt időszakáról, természetesen, hogy milyen tűzesetekhez, egyéb eseményekhez riasztották őket. Ha érdekli önöket, maradj

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak!

0: Válogató műsorunk mai záró beszélgetése során megtudhatjuk, mennyi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak az előző hónapban, azaz májusban. Azt előre bocsátjuk, hogy a fiúk nem unatkoztak, de hogy mennyi és milyen jellegű feladataik voltak, arról most is Petrányi Sándor számolt be a Cegléd Rádió stúdiójában, ahol Szatmári Gábor kérdezte őt, mert említettem, hétvégi válogatásunkat ezzel a beszélgetéssel zárjuk.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió. 92.5.
2: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak az elmúlt hónapban, azaz májusban. Erről fogunk beszélgetni most, szokás szerint itt a stúdióban Petrányi Sándorral, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz!
3: Szervusz, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
2: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a május. Hát nekem most májusról leginkább a pihék jutnak az eszembe, a nyárfa pihék, amiken egy kicsit én el is csodálkoztam itt a belvárosban, belvárosi lakó vagyok, és ahhoz képest, hogy az erkélyünkről, ha szétnézek, egy darab nyárfát nem látok a horizontig, ettől függetlenül a levegő nagyon sokszor tele volt, olyan volt, mintha havazás lett volna gyakorlatilag, ugye?
3: Igen, sajnos rengeteg nyárfaerdővel vagyunk körülvéve többnyire.
2: Itt a környéken azért van bőven,
3: ez a
2: igen.
3: Jellemző, mondhatnám itt távolabbról Homokrész, Dán Szent Miklós Albert írsa, de ugye az Ugyeri rész, a Csemői rész, és akkor még folytathatnám Újszilvás, Tápiószörös, bármerre elindulunk, nagyobb részt nyárfaerdővel találkozunk, aminek az a kis aranyos virága az megterítette a külterületet, sőt, ezek szerint a városban is jellemző volt.
2: Nagyon.
3: Volt ilyen kép ugye a Cegléd Center környékén, hogy mit csináljunk.
2: Igen.
3: Hát sajnos ezt csak tűrni tudjuk, illetve
2: a levegőből nem tudjátok összeszedni.
3: Igen, nekünk a legnagyobb félelem az bekövetkezett, vagyis hát a, hogy fogalmazzak, sajnos megemelkedtek az ilyen jellegű szabadtéri tűzesetek, ugye kellett hozzá egy kis szél, és már nem 10-20-100-200 négyzetméterről beszélünk, hanem itt el tudtuk menni. Sajnos igen, 30 hektár volt a legnagyobb terület, ami magasabb fokozatba került eloltásra, de akkor, hogy egy kicsit részletesebben, tehát 39 beavatkozást igénylő eseményünk volt, minimális volt a téves jelzés, tehát összesen 47 riasztásunk volt, és ennek a nagyon nagy része 30 beavatkozást igénylő tűzeset volt, és ennek a 30 beavatkozást igénylő tűzesetnek ki lehet számolni, a 80%-a volt szabadtéri tűz.
2: Igen.
3: Hát 23 alkalommal mentünk külterületre, és hagytuk itt a várost, a lakosságot. Sokszor nagyobb fokozatban is kellett dolgozni, röptüzek keletkeztek, mindenbe bele.
2: Hogyne.
3: Felkapta 10 méterre, már gyújtotta az újabb tüzet, és ez így ment szinte egész májusba. Annyit kell megjegyezzek, hogy vasútpart is, nádas, bozótos, szalmabála is égett.
2: Bármi, igen.
3: De jellemzően akácerdőből indult, és ami a legnagyobb probléma, hogy jellemzően a külterület is lakott.
2: Hogyne.
3: Ugye,
2: itt azért komoly tanyavilág van. Igen.
3: Így van, és nagyon sokszor a lakott területet, a tanyaépület is veszélyben volt, hogy melléképület égett le többször is, és ezért kellett volna gondosabban ügyelni a kialakulás elkerülésére. Nagy valószínűsége emberi gondatlanság, de igazából nem vizsgált.
2: Nehéz ezt megelőzni azért.
3: Így van.
2: Igen. Tehát.
3: Sajnos jellemzően Cegléden, Csemőben, Albertisán, Nagykőrösön, Cegléd, Bercelen, Törtelen, Tápiószörös, Mikebuda, ugye mind olyan terület, amit
2: persze
3: viszonylag távol esnek egymástól, nagyon nagy működési területünk van, és szinte minden külterületen keletkezett ilyen jellegű.
2: Igen, szinte alig volt olyan, aminek ne lett volna köze a nyárfa pihéhez, ugye?
3: Hát ez a következő gondolat, hogy most valahogy összejött minden egyéb. Tehát a tűzesetek maradéka, az a hét is jellemzően komoly erőfeszítésre késztetett minket, hiszen úgy kezdődött a május, hogy Albert is egy gyönyörű családi ház az udvarban lévő autókkal lángra kapott hajnalba éjszaka. 200 négyzetméteres területről beszélünk, tehát óriási anyagi kár volt, és itt is a Ceglédi is, a hivatásos és az albertisai önkéntes tűzoltók avatkoztak be, de volt a déli úton, nem tudom, emlékeznek rá, biztos egy vasárnap reggel kellett kimenni, ez is magasabb fokozatba összeépített ilyen sarok telken melléképület, és az udvaron is szintén itt egy nagyobb értékű lakóautó égett.
2: Az égett, bizony,
3: elektromos igen. probléma következtében. Egy nagyon nagy eső volt előtte, és valószínűleg beázhatott ott valami, és ebből keletkezhetett az elektromos probléma.
2: Egy rövid zárlat vagy valami, és ebből lett aztán a tűz, az esőből lett a tűz. Ugye?
3: Hát igen, hát igen, ilyen is van. Sajnos igen. Előfordulhat ez is, igen. Csemőben ipari létesítményben volt, de ugye tápjószőlősen is van ipari létesítmény. Oda is kellett menni, elszívó berendezés, és környezete égett. Tehát ipari is volt, jellemzően épített, otthon jellegük is, illetve egy nagyon érdekes dolog volt, vasúti szerelvény ritkán feladatunk, a tűzoltása természetesen fel vagyunk erre is készülve, egy nagyon régi, szinte egyedülálló, aki kim volt a helyszínen, meg tudja mondani, hogy az országban egyedülálló mérőkocsinak a motorterében keletkezett a tűz, és ugye ez egy elektromos leválasztás után, feszültségmentesítés után, ugye porralótóval, egyebekkel kellett beavatkozni, viszont amikor a teljes áramtalanítás megtörtént, akkor vízzel is be kellett avatkozni.
2: Muszáj volt, persze.
3: Mert csak így lehetett teljes mértékben eloltani.
2: De hát annak a kocsinak annyi akkor.
3: És sajnos még nem fejeztem be, a regionális hulladéklerakóba is volt egy éjszakai.
2: Hát ezen már nem is csodálkozunk.
3: Beavatkozás egy 200 négyzetméteren, tehát jellemzően mindenből kaptunk, nem mint hogyha megérdemelni a tűzoltó, szerintem a tűzoltó inkább készenlétbe kellene, hogy legyen, de,
2: az a legjobb,
3: de
2: igen.
3: Ez a május most így sikerült.
2: Igen, igen, hát mondjuk nem lepődtem meg rajta nagyon ezeken az eredményeken, amik itt vannak előttem is egy papíron, úgyhogy hát bizony-bizony ez egy húzós hónap volt, tehát reméljük, hogy a többi már kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, de hát azt majd meglátjuk. A baleseti statisztika
3: az jellemző
2: olyan
3: talán,
2: nagyon nagynak.
3: Igen, igen. Talán az picit kompenzálni vélem ezt az egész hónapot. Ugyanakkor volt beavatkozásunk személygépjármű, kistehergépjárművel ütközött, tehergépjárművel ütközött személygépjármű, illetve három személygépjármű szintén Cegléden történtek ezek a balesetek, törtelen kisbusz és személygépjármű ütközött. Minimális személyisérülés talán két esetben volt összesen, ez szerencsés dolog, nem kellett olyan hatalmas életmentést, sérült mentését elvégezni, de a műszaki mentéseket folytatva segítségnyújtás, ajtónyitás szintén.
2: Az is volt.
3: Ezt havi szinten mindig megemlítjük, három esetben volt.
2: Igen.
3: És állatmentés is.
2: Igen, igen, ez szép, egy őzbakot is megmentettetek.
3: Igen, ez itt Cegléden történt, és érdekes történet. Sajnos nagyon megsérült az őzbak, és ilyenkor a helyi vadásztársasággal, vagy ismerősökkel megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy a hogyan tovább ott intézni, hiszen egy sérült állatról volt szó, aki valamilyen oknál fogva ilyetében belegabajodott a kerítésbe, és itt roncs darabolóval kellett a kerítésből kivágni, hogy a sérült állatot
2: szegény kis állat,
3: ki tudjuk szabadítani.
2: És hova került ő utána?
3: Utána elvitték a vadászok, tehát ők próbálták elsősorban meggyógyítani, és utána nem tudtam lekövetni teljesen az eseményeket.
2: Hát utána aztán visszaengedik majd a természetbe, hát reméljük, hogy felgyógyul az őzike, és két kútba esett macska, ami hát most kicsit mosolygok rajta, de ők szegények biztos jól meg voltak ijedve.
3: Igen, meg voltak ijedve, de dugólétros segítségével, a kéziszerelésű létránk is van, nem csak létrosszer, úgymond nagy kis autó. Kéziszerelési létráink is vannak, és azzal sikerült ezt körülbelül 6 méter mély kútba lemenni, és a kismacskákat onnan kiemelni. Sértetlenül megúszták a történetet, úgyhogy happy endes
2: igen.
3: volt.
2: Nagyon fut az időnk, de beszéljünk még azért arról, hogy azért itt a nyár, és ilyenkor sokszor van tűzgyújtási tilalom, ugyebár most ez vonatkozik itt a mi térségünkre?
3: Jelenleg is van tűzgyújtási tilalom, ugye annyit kell tudni, hogy a kifejezetten veszélyes, tűzveszélyes időszakokban az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az OKF-fel egyeztetve, tehát az OKF kéri, hogy vizsgálják fölül,
2: igen.
3: Ugye a biomassa, egyéb hatások, az avar, hogy mennyire csörök, száraz, iszonyúan veszélyes.
2: Nem mindegy.
3: Tehát nagyobb kockázata van a tűz bekövetkezésének, és jelen pillanatban Baranya, Zala és Vas kivételével tűzgyújtási tilalom van. Röviden annyit jelent ez, hogy fokozottan tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani erdőterületeken, valamint fásításokban, és az
2: még 1200 méteres helyeken sem szabad.
3: 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanok esetében. Ugye ide kell értenünk a tűzrakó helyeket és a fásítás.
2: Fontos. Igen, igen.
3: Illetve ugye a parlag és a gazégetés is tilos. Tehát most Cegléd területén sem lehet. Uh-huh. Hiába van önkormányzati rendelet, nem lehet tüzet gyújtanunk.
2: Hát, hogy lehetni lehet, csak nem szabad.
3: Igen,
2: igen. Igen. Tehát nem szabad, egészen biztos. Ugye most, hogy a fűtési szezonnak azért már vége van javában, itt lenne az ideje valóban a kémények felülvizsgálatának is, most ideális elvégeztetni ezt.
3: Igen, hiszem, most ideális elvégeztetni. Nagyon fontos dolgok vannak ilyenkor is, ugye a szabadtéri tüzekről már beszéltünk, de most nem működnek a kémények, és most érdemes igazán.
2: Hogyne.
3: 1818-as telefonszámon, interneten, vagy bármilyen módon lehet a kéményseprőket értesíteni, és nagyon fontos, hogy úgy, mint a száraz tűzifa beszerzése, az erre alkalmas hő- és füstelvezető berendezés, a maga a készülék, tehát itt a gázkészülék és minden.
2: Bármi.
3: Tehát a felülvizsgálat az most esedékes.
2: Most,
3: tehát
2: nagyon most fontos sokkal az, célszerűbb ilyenkor.
3: Nagyon igen. Fontos az, hogy úgy készüljünk föl, ne akkor gondolkozunk, amikor már jó kinyaraltuk magunkat, és utána kapkodjunk, mert utána gyorsan eljön a fűtési szezon, és
2: igen.
3: Begyújtunk abba a kéménybe, ami kátrányos, ki fog gyulladni, ki fog égni, akár nagyobb gond is lehet, sajnos tetőtüzek is jellemzően ebből alakulnak ki.
2: Nem egyszer,
3: ezt
2: bizony.
3: Előzzük
2: igen.
3: Meg.
2: Uh-huh. Igen,
3: ugye
2: igen.
3: A kéményseprőknek nagyon fontos dolgaik vannak, nem csak a kémény ellenőrzés, a tisztítás, a szénmonoxid mérés, visszaáramlás mérése, és ugye a műszaki szerkezetét is jellemezni tudják a kéményeknek, új kéményné akár az átvételét is.
2: Igen, igen, és ez két évente egy alkalommal díjmentes.
3: Díjmentes, így van, hiszen pont erről volt szó, hogy most már a tulajdonos dönti el, hogy mikor hívja a kéményseprőket,
2: igen.
3: És ő tudja meghatározni, nem sormunkában végzik, csöngetgetnek be házról házra,
2: igen.
3: Hanem a tulajdonos felelőssége tulajdonképpen a család biztonságának megteremtése.
2: Hát, bizony.
3: És ez az egyik fontos szegmens, hogy a kéményseprőket értesítsük a kémény ellenőrzéssel kapcsolatban.
2: Igen, igen, igen, igen. Fú, hát még lenne itt témánk, de a műsoridőnk lassacskán lepörgött. Nagyon gyorsan itt a legvégén toborzás van-e most? Vártok-e újabb legényeket, akik jönnének hozzátok?
3: Toborzunk, minden pillanatban toborzunk. Én továbbra is azt mondom, hogy jelentkezzenek, meg tudjuk mondani, hogy hol van szabad hely. A legfontosabb, hogy betöltött 18 éves életkor kell, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakhely, büntetlen előéret, egy középfokú végzettség, utána jönnek az alkalmassági vizsgálatok, és
2: igen.
3: A C-kategóriás jogosítványa van, az mindenképpen előnyt jelent.
2: Előnyt, igen.
3: Be kell jönni ide a ceglédi tűzoltóságra, katasztrófavédelmi területre, és akkor ott a humán kiemelt főálladó fog segíteni a továbbiakban, és szerintem ez a fiataloknak vonzó pálya lehet, hiszen nálunk is elkezdődött egy fiatalítás, és öröm nézni őket, hogy megállják a helyüket.
2: Igen, igen, igen. És alkalmasint majd közülük is nagyon szívesen látunk itt valakit majd az egyik beszélgetés alkalmából, amikor is azért elsősorban ugye leginkább az előző hónap eseményeire tekintünk vissza, mint ahogy tettük ezt most is Petrányi Sándorral. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát remélem, hogy kicsit nyugodtabb hónapok elé fogtok nézni, és hát ez majd kiderül a következő hónapban, július elején mindenképpen visszanézünk majd júniusra. Sándor, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot!

0: a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy következő óra, egyben az utolsó, amit még együtt töltetünk, Purple Disco Machine és Kangs közösével Substitution.

0: Betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
0: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Több tízezer tüntetőre számítanak Genfben a G7 csúcs előtt. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A tiltakozást ezért a svájci városban tartják, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Romániában visszaadta a kormányalakítási megbízását Eugen Tomac, miután a héten két párt is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai, politikamentes és átlátható legyen. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek,

0: Az ottarvos programok pedig 100 000 forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek.
1: Az időjárásról.
0: Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Pöpödiszkó mesélni, és Kranksz közösével a Substitution-nel elértünk az utolsó óráig, amit még együtt tölthetünk, a mikrofonnál Becker Bernadett, és az utolsó óra, amit kihasználok még egy kis kalendáriumra, évfordulók jönnek, események, napíre szülöttjei, és persze névnaposokat is köszöntök még.

0: Június 14-e van a nap, amikor a vazulok ünnepelhetik névnapjukat. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy nem lesz hangos névnapi buliktól a város. A Bazil név régi magyar vazul formájából származik az ő nevük, a helyes kiejtése vászol, vászolj lett volna. Akárhogy is, bárhogyan is, kedves vazulok, nagyon boldog névnapot!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

Jöjjenek át események, évfordulók természetesen mind-mind június 14-éhez kapcsolódóak. 226 éve ezen a napon a Marengói csatában Napóleon a francia sereg élén győzelmet aratott, és ezzel elfoglalta Itália jelentős részét. 217 éve annak, hogy az utolsó nemesi felkelés során Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. 192 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon Isaac Fisher Jr. szabadalmaztatta a smirglit, vagyis a dörzs papírt. 1944-ben pedig ezen a napon az amerikai légierő bombázói légitámadást intéztek Kecskemét ellen, elpusztították a pályaudvaron veszteglő német olajszállító szerelvényeket, megsemmisítettek több a kecskeméti repülőtéren álló német gigant szállítógépet. A továbbhaladó kötelék ezután Budapest déli iparvidékét bombázta, felgyújtották a csepeli szabadkikötő olajtartályait, támadták a Weissmann-Fried acélműveket, de a bombák Csepel lakóházaira hullottak. Súlyos bombatámadás érte a ferencvárosi rendezőpályaudvart is. A budapesti légitámadások 100 halálos áldozatot követeltek. Egy másik amerikai légi kötelék a pétfürdői ipartelepet bombázta. Újabb légi csapást mértek az előző nap megbombázott szőnyi olajfinomítóra is. 1985-ben ezen a napon aláírták a Schengeni Egyezményt, és 1977-ben ezen a napon Moszkva visszahívta katonai tanácsadóit Szomáliából. Nem is nézegettem tovább az évfordulókat, mert túl sok szívderítő nem kötődik a mai naphoz. Hamarosan jönnek a nap híres születjei.

Jöjjenek most már a napíre szülöttjei, vagy legalábbis néhányan közülük. 101 éve született ezen a napon Darvas Iván kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzetszínésze. 215 éve született Harriet Beecher Stowe, amerikai írónő, aki a rabszolgaság ellen emelt szót, például Tamás bátya kunyhója című művével. 168 éve ezen a napon megszületett Dankó Pista cigány származású nóta szerző. 162 éve született ezen a napon Alois Arz, Heimer német orvos, pszichiáter, patológus. 158 éve született június 14-én Karl Landsteiner, Nobel-díjas osztrák orvos, fiziológus és immunológus, a vércsoportok felfedezője. 99 éve született ezen a napon Baranyi László színész, aki a Família Kft. Sorozatban a nagypapát játszotta. 98 éve született Che Guevara, orvos forradalmára, harmadik világ forradalmárainak példaképe. 80 éve pedig megszületett Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, média személyiség, az USA 45. elnöke. 79 éve született Balló György, televíziós újságíró, műsorvezető, a Magyar Televízió volt kulturális igazgatója. 75 éve pedig megszületett Eszményi Viktória, énekesnő, aki főleg country stílusú és gyerekeknek szóló dalokat énekel. 72 éve született Will Patton, amerikai színész, akit sok más mellett az Armageddonban is láthattunk, és 57 éves ma Steffi Graf, német teniszezőnő. 65 éves ma Boy George, brit énekes, 58 éve pedig megszületett New Yorkban Jasmine Breeth, amerikai színésznő. És a születésnaposoknak, vagy születésnaposok kapcsán, vagy akárhogy is, de a lényeg az, hogy jöjjön egy Culture Club Boy George-el természetesen, és nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a ma ünneplőknek. FM 92 Őszeglét, Zeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Múzeumok éjszakája Cegléden is június 20-án a Kossuth Múzeumban, és annak környékén 17 órakor kezdődnek a programok a Múzeum utcában köszöntővel és rajzverseny eredményhirdetéssel, majd a Bándor zenekar Mesélj, játsz és táncolj velünk címmel interaktív hangszerbemutatóra várja a kicsiket és nagyokat, őket a Bohemian Brass Band követi hangrobbanás a Kossuth Múzeumban utcakoncert a Bohemian Brass Band előadásában, tehát ez követi a Szent Iván éjjjj táncház és tűzugrás a Cegli tánc együttes közreműködésével játszó és táncház, moldvai táncház és tűzgyújtás is lesz, tehát aztán fényben úszó múzeumnak lehetnek ismét szemtanúi 21 és 23 óra között a múzeum homlokzatán megjelenő fényjáték Kövics Minán szobrászművész közreműködésével készülhetett el. 21 óra 30 perctől a Pagurihó zenekar koncertjét láthatják és hallhatják szintén a Múzeum utcában, és legendás Járgányok éjszakája is várja önöket Ceglédi veteránok éjszakai bemutatója. A kiállításokban pedig számtalan érdekes program, tárlatvezetés, tudáspróba, előadás, kísérletek, kézműves foglalkozások, mesés kalandok is várják önöket, kicsiket és nagyokat egyaránt, tehát az ingyenes rendezvényen, a múzeumok éjszakáján, Cegléden, a Kossuth Múzeumban és a Múzeum utcában június 20-án 17 órától. Múzeumok éjszakája június 20-án Csemőben is 15 órakor már elkezdődnek a programok, amikor Bolond falu című mesejáték kezdődik a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola 6. B-osztályának előadásában a tájházban. Majd ismerkedés régi korok játékaival, kemencés sütögetés, a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület közreműködésével, aztán 18 órától 21 óráig a Helytörténeti Múzeumban tárlatvezetések indulnak még az a 18, 20 és 21 órakor, tárlatvezető Kuszár Sándor nyugalmazott jegyző és Orisek Ferencné, 19 órától pedig a Csemői per címmel az 1368-as határjárás Cegléden címmel hallhatnak egy előadást dr. Kürti Györgytől. A belépés és a program ingyenes, tehát múzeumok éjszakája Csemőben is június 20-án tájházban, Helytörténeti Múzeumban várják önöket. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre, a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Kígyó Patika az ügyeletes gyógyszertár a Táncsics Mihály utcában találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. Ceglédre!

Ennyi volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában, vagy legalább egy részében Szabó Kristóf számít, most nem a Cegli Rádió sport híreivel érkezik, hanem egy beszélgetéssel Kristóf. Én pedig majd egyszer csak érkezem, most viszont elmegyek, a Maradok című dallal búcsúzom, teljesen logikus, nem? Honey Beast 2015-ös szerintem hihetetlenül jó dala szól. Viszont hallásra!

0: Lét, prémium benzin, alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
0: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
2: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Idén is népszerűek a gyerektáborok. Marad a változékony idő zivatarokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A svájci rendőrség szerint akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozója az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban lesz, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Idehaza már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Tegnap megdőlt az országos napi szélrekord. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek.
3: Az időjárásról.
4: Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
6: Nyílt nap kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Ahogyan azt ígértük, azonnal érkezik Kecskemét József, a CVS elvezető edzője, igazi helyi edzőlegenda, de előtte hallgassunk meg egy zenét a világ egyik legikonikusabb bandájától, a Red Hot Chili Peppers-től. Ők azok, akiket talán két gitárpengetésből bárki képes felismerni. Mindez nem egy síkúságuknak, hanem sokkal inkább egyedi hangzásuknak és eredeti ötleteiknek köszönhető. A banda kezdetben kísérleti zenét alkotott, melyek lokálisan már ismerté váltak, világhírűvé azonban a Californication album tette őket. 2006-ban kiadták a Stadium Arcadium albumot, rajta a Danny Californiával, amely pont Los Angeles-t parodizálja, valamint saját maguk korábbi énjét. Danny California, itt az FM 92-tön.

0: Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a ceglédi labdarúgó felnőtt csapat vezető edzője Kecskeméti József. Szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz Kristóf, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Nem régiben ért véget ugye a Megye 1-es bajnokság, ami ez most már sorozatban, jól mondom, a második év, amikor a Cegléd a Megye 1-ben szerepel.
1: Így van, ha mondhatjuk úgy is, hogy sajnos.
0: Sajnos, igen, azért ez egy nagyobb múltú klub, azért megjárta az MB2-t, de nem kizárt, hogy a jövőben ez nem fog sikerülni. Ugye az idei szezonban 15 győzelem, 5 döntetlen, 10 vereség, ha jól tudom.
1: Jól tudom,
0: pluszos gólkülönbség. Ez pontosan 50 pontra volt elég, ez pontosan egy ponttal több, mint tavaly. Tehát azért nagyon konzisztens a Cegléd, és azért felsőházi csapat.
1: Azt azért tudni kell a rádióhallgatóknak is, illetve neked is, hogy a megyék közül a Pest megyei bajnokság a legerősebb. Tehát itt, aki benne van az első 5-6, de én most így nyugodtan mondhatom 8 csapatban, azok MB3-ban is megállnák bőven a helyüket. Nem mondom, hogy a dobogói küzdenének, de hogy a 10-ben bent lennének, az biztos. Szóval ez egy komoly erős bajnokság, sok nagy múltú játékossal, MB2-es, MB1-es múltú játékosokkal, illetve olyan csapatokkal, köztük ugye a Cegléd is, aki több évet játszott MB2-be, sőt is mondhatom azt is, hogy harmadosztályban pedig lehet, hogy évtizedeket is lehúzott. Szóval nincs egyszerű dolgunk, amikor beszélünk a ceglédi labdarúgás teljesítményéről jelen pillanatban. Ahogy mondod, második éve vagyunk Megye 1-be, a lehetőségeink azért behatároltak, nem vagyunk úgy eleresztve, ahogy mondják a mai szlengben, mint az előttünk lévő csapatok, ezért próbálunk inkább az öltözőnek az erősségére koncentrálni, ami be is jön, rengeteg ceglédi és ceglédi nevelésű játékos szerepel a csapatunkba, és ezért tudunk ott lenni a úgymond élmezőnybe.
0: Reméljük, hogy azért ez meg is fog maradni, sőt, nyilván azért jobb lenne, hogyha fel is tudna lépni a csapat. Van erre konkrét cél, hogy megcélozzátok
1: a következő időszakban? Azt azért tudnod kell, hogy 2 éve ezelőtt, mikor én átvettem a Megye 1-es csapatot, akkor romokban volt a ceglédi labdarúgás, ugye a felnőtt része, akkor ugye kiestek MB3-ból a felnőttek, 3 játékos volt, akik körülbelül az egyesülethez tartozott, azt kezdtük el építgetni. Éppen ez innen jött, hogy ceglédiek és környékbeliek, vagy ceglédi nevelésűek. Első évben közepes szereplése tudtunk bravúra 5-ek lenni, 49 ponttal, most a második évben már ugyan jobban szerepeltünk, de csak a pontokat nézve, ugye csak 1 ponttal. Egyébként meg a szereplést nézve, akkor az élcsapatokkal sokkal jobb mérkőzéseket játszottunk, többet el is kaptunk közülük. Szóval léptünk előre, de a pontban meg helyezésben nem tudtunk, mert akkora a különbség az előttünk lévők és a mögöttünk vagy köztünk lévők között, hogy egyszerűen ahhoz egy komoly beruházás kellene.
0: Még sok ilyen klub van Európában is. Most idén például a Bodø, ami nagyon nagyot ment, igen, aki csak szinte hazai, sőt...
1: Nagyon komoly erő ám egyébként, hogy helyi játékosok
0: igen, játszanak. És hogy ilyen iszonyatos eredményeket elértek, hát milyen csapatokat tudtak megvenni, gondolom, akkor valami hasonlót szeretnétek itt is meghonosítani.
1: Hát ez a terv, ugye nincs kimondva, hogy bajnoki cím, vagy feljutás, vagy dobogó. Itt magunknak mi belőttük a 4. és a 8. hely közé a csapatot, ugye úgy gondolom, ez reális is. Bravúrra lehetünk volna a 4., a dobogóra nem férünk oda. Ahhoz, hogy osztályt tudjunk váltani, én úgy gondolom, hogy 3 meghatározó játékos kellene igazolnunk a 3 sorba, ugye védelem, középpálya, támadó sor. Ahhoz, hogy igazoljál, ahhoz meg már pénz kell. Itt a helyiek ugye többnyire azért keftelésből labdarúgnak, úgymond. Szóval nem egyszerű történet ez.
0: Ha már a keretnél tartunk, azért egy szezonértékelés gyanánt ki kell beszélni nagyjából a keretet is. Hogy értékelnéd a játékosaid idei teljesítményét? Akár így végigismertünk, ahogy mondtad, kapustal, akár a támadósorig. És összességében is természetesen.
1: Nem marasztani, nem tudok senkit. Tehát 22-es a keretünk. Abban van ugye 3 kapusunk, akik kiváló formát mutattak. Egy-egy gyengébb teljesítmény volt, de nem volt jellemző, hál' Istennek. Van a védelmünk, bocsánat, még azt szeretem mondani, hogy van 5 ifjúkorú játékosunk, aki visszajátszik az ifjú, az U19-es csapatba. Ők nagyon jó helyt álltak ott is, itt is. Ki kell emelnem közülük a Paskó Marcelt, aki nagyon jó tavaszt futott itt az osztályzataim alapján. Nálam ő lett a szezon játékosa. Ő középpályás játszik, ugye a védelemben mindenféleképpen meg kell említeni a Jakavricsit, a Krajcz Mátét, a Tellinger Pistát, azért ők komoly játékerőt képviselnek, jó teljesítmény nyújtottak. A középpályán a Paskónak a párja a Megyesi Tomi volt, szintén egy nagyon meghatározó játékosunk, úgymond a csendes gyilkos a csapatba, illetve fönt ebbe a támadósorba a Ványi Zsombi, a gyorsaság, a játékkészsége miatt, Asztalos Dávid a rutinja, a cselezőkészsége miatt, az Oldal Tibi a gólérzékenysége miatt. Ugye a Tibit külön is meg kell dicsérjük, mert 18 gólt rúgott. Talán annyi a kicsi hiba benne, hogy 14-et ősszel, 4-et tavasszal, de hát ennek azért olyan okai vannak, hogy munkahelyet váltott most a szezonban, illetve költözött a családdal, és most hála jó Istennek egészségben megszületett a harmadik pici gyermeke is. Tehát annyi feladata volt szegénynek, hogy nem tudta annyira koncentrálni a focira. Hát reméljük, majd ősztől megint tud.
0: 18 gólt szerintem nem kell megmagyarázni.
1: Igen, én is úgy gondolom, de ha ő azt a formát hozza meg, nincsenek ezek a, nem probléma ez, mert végül is azért egy új lakásba költözni, vagy egy új gyermeket befogadni a családba, ezek tök jó dolgok, de ha ezek a feladatai nincsenek pluszba, akkor szerintem a 30 gólt is elérte volna.
0: A következő szezonban tervben vannak új ifi játékosok, vagy a mostani jelenlegi ifi játékosokkal fogtok neki menni?
1: Hát óriási probléma ez, hogy most talán eldőlt az, hogy nem indítunk U19-es csapatot a bajnokságokba, ugye ahol indulnak a cegléd csapatok, szerintem ez hatalmas érvágás lesz. Elfogytak a gyerekek sajnos, így nekem is rosszabb, nem tudok meríteni, úgymond, mert ugye tavaly is ugye volt a 16-an, 17-en, felosztunk 3-at az ifiből, ott azért volt 2-3 az Iván Fi, Bence, Márok, Benedek, a Répás Levi a kapuba, Gigor Laci, illetve már említett Paskó Marci, akiket bátran tudtam nyúlni. Most nem lesz ilyen. Tehát kénytelenek leszünk a környékből szemezgetni, nem azt mondom, hogy ez profilba vág, sőt abszolút nem vág profilba, meg én nem is szívesen csinálom, ezt jobban szeretem azt, ha tényleg olyan identitású ceglédi játékosok játszanak, akik itt nevelkedtek, de hát ezt is valahogy meg kell oldani most.
0: Természetesen azért az eredményesség sem elhanyagolandó. Érdekes lesz egyébként, ugye én nem is gondoltam volna, bár azért nyilván valamelyest tisztában voltam, hogy már azért a megye egyes szinten is így megy, hogy azért halászgatnak az edzők, azért szétnéznek akár idősebb játékosok iránt, például NB2-ből, NB3-ból éppen mondjuk már kiöregedő játékosokat szerintem simán el lehet kapni. Nyilván ugye, amit mondta ez a másik kérdés, hogy mekkora erre a keret. Ezt nem tudtam, hogy ő nem fog indítani a Cegléd U19-es
1: együttes. Hát ez nekünk is újdonság sajnos.
0: De a többi, például U17-16.
1: A többi korosztály az megvan, ugye egy alatt, a felnőtt alatt, most a Ványi Zsoltinak a mostani bajnokcsapat az U16-os, lesz nyártól U17, mondjuk attól függ, hogy az osztályzót sikerre abszolválják, vagy, ne, vagy sem, melyik bajnokságba indulnak, a regionálisba vagy kiemeltbe, de onnan még ugye nem tudok felhozni, mert a felnőttbe be kell töltened a 16. életévet, hogy tudja játszani. Szóval nem könnyű történet, de ahhoz képest, hogy hol voltunk 2 éve, ahhoz képest azt mondom, hogy azért ezt is meg fogjuk oldani.
0: Természetesen, hát nyilvánvalóan 2 egymás követő 5. hely, innen azért reméljük, hogy felfelé fog
1: inkább
0: vezetni.
1: Inkább felfelé szeretném, igen. Mi is persze, természetesen.
0: Mert egyébként, ahogy néztem a tabellát, például a Vecsés tavaly csak 7. lett, vagy 6. Nem tudom pontosan.
1: Nem volt a dobogón, az biztos, nem tudok konkrét helyezést.
0: És itt szerintem megelőztük a Vecsést,
1: úgymond,
0: és
1: idén meg bajnok lett. Így rémlik,
0: nyilvánvalóan biztos ott jött valami komolyabb pénzügyi támogatás, de...
1: Vecsésen amúgy is van mindig. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy az utóbbi 5-6 évben ők megnyerték a bajnokságot, és nem vállalják az osztályzót sem. Így most például jelen ebbe az évben, a futó évben a Dunavarsány, aki 3. lett, vállalja azt, hogy osztályozó megmérettesse.
0: Ja igen, mert még régen is futott, emlékszem, futottam bele ilyenbe, hogy talán az NB2-ben volt egy hasonló eset, még szerintem 10 évvel ezelőtt, vagy még lehet, hogy több, hogy hiába a bajnok csapat mehetett volna, de ugye nem, ugye ennek rengeteg ilyen kritériuma van, hogy mikor tud indulni a
1: ez komoly,
0: csapat.
1: Nagyon komoly erőfelmérő egy ilyen osztályzó, és ha mondjuk belegondolok a helyükbe a Vecsésieknek, a 30 meccsből most teszem föl, 5 évvel ezelőtt nyertek 28-at, lépésben megnyerték a bajnokságot, és az osztályozón kifognak egy olyan csapatot, aki sokkal tehetősebb, sokkal jobb játékos állományra rendelkezik, mehet a kukába az egész év.
0: Látok előtted egy szép kis lapot, ezen gondolom a szezon mérkőzései vannak.
1: Így van, a szezon mérkőzései, a tabella az első 5-nek a helyezése, illetve a mi teljesítményünk.
0: Amikor ránézel ezekre a mérkőzésekre, melyik lenne az, amiről úgy azonnal beugranon, hogy ez jó volt, ez tényleg egy meghatározó meccs volt, és jó emlék.
1: Több ilyen is van, hála jó Istennek.
0: Annál jobb.
1: Mert majd csak nézzük az előttünk végzőket. A Vecséssel ősszel itthon egy olyan mérkőzésen kaptunk ki 3-0, hogy 60 percig 0-0 volt. Most a tavaszi visszavágom, viszont csak 1-0 vertek meg minket, és eléggé megszenvedtek. Tehát ott már lehetett látni, hogy az előrelépés megvan. A Dunavarsány, aki indul az osztályzón, a 6 pontból 4-et elvettünk tőlük, tehát ezért sem lettek másodikok. Ott egy nagyon jó kis csapat van egyébként, sok jó játékossal. Illetve a Szentendét meg itthon elkaptuk most tavasszal. De nekem a legnagyobb élményem akkor is ahhoz fűződik, hogy a Magyar Kupába feljutottunk a főtáblára, és augusztus első hétvégén valószínű, hogy hazai pályán már Magyar Kupa mérkőzést fog játszani a Cegléd megye egyes felnőtt csapata.
0: Ez hogy működik, hogy fel tudtatok jutni?
1: Ez úgy működik, kérlek szépen, Kristóf, hogy van minden megyébe kupa, Pest megye kupa, Bács-Kiskun megye kupa, stb. Minden megyének egy kupája, és Pest megyébe a hatba kell jutni, és az a hat csapat jut föl a főtáblára. És akkor vagy Magyar Kupa 128, vagy 128-ba, igen. És ugye Pest megye kupában nagyon jó menetelünk, második éve egyetlen egy meccset nem játszottunk itthon, képzeld, de a sorsolás ördöge, vagy valaki szórakozik velünk a szövetségnél, nem gondolnám. Minden mérkőzésünket idegenbe. Tavaly egy mérkőzésen múlt, hogy nem jutottunk föl, most pedig a döntő mérkőzésen Dunavarsályban kaptunk ki 1-0-ra, és akkor ugye azoknak a mérkőzéseknek a vesztesei még játszhattak egyet a két fennmaradó helyi, a 8-ból a 6, a 2-é, az 5-dik, 6-é, és akkor Maglódon nyertünk 1-0-ra, egy megyekettes csapatnál, és azáltal jutottunk fel a főtáblára.
0: Ha jól tudom, egyébként van egy külön verseny is, miután a két, talán a két legjobb nem MB előjelzésű klub végez a kupában, akkor amatőr ők is kupa. Ugyan amatőr kupa, ők is még annó, amikor én voltam utoljára Magyar Kupa döntőn, az még a régi Puskásban volt, akkor például most a jelenleg...
1: Akkor még lehet Népstadion volt,
0: Népstadion, nem? Igen. Szerintem már akkor is hívták így, hogy Puskás, lehet, de természetesen a velünk egy osztályban játszó Pilis volt akkor. Igen. Tehát amúgy akár az is nem elképzelhetetne, hogy a kupa azért egy érdekes
1: az
0: dolog.
1: Az útri. Tehát főleg a hazai pályán tudunk, én azt gondolom, hogy a mi csapatunk képes arra, hogy egy MB3-as, de még egy MB2-es csapatot is elkapjon hazai pályán, tehát vagyunk annyira felkészültek. De amit mondasz, az amatőrkupa pedig úgy működik, hogy a két legtovább jutó csapat játssza az amatőrkupa döntőt a Magyar Kupa döntő előtt a Puskásba.
0: Igen.
1: Tehát ez egy komoly dolog, szeretnénk rajta részt venni természetesen.
0: Azért az egy nagyon nagy élmény lenne szerintem a csapatnak. Ez meg nem van. Is elképzelhetetlen, meg az sem elképzelhetetlen, mondjuk sajnos, bár az szintén most lehet, hogy az első fordulóban egy nagyon erős ellenfelet kap a csapat, de akkor meg az egészben a jó, hogy egy mondjuk akár egy NB1-es csapattal
1: játszik. Azt hiszem az első, meg a másik fordulóban NB1-es nem kaphatunk, tehát azt hiszem, hogy nem akarok butaságot mondani, talán a másik vagy a harmadikban van az, hogy már besorsolják az NB1-eseket, de itt is benne van, hogy kapunk egy olyan nagymúltú NB2-es csapatot, teszem fel a Kecskemétet, akivel régen játszottunk, ugye amikor én még fociztam, még voltunk velük egy bajnokságban, szóval vannak ott is azért szép feladatok, amiket teljesíteni kell. Én azt szeretném, ha az első két fordulóba mennénk, tovább lépnénk, ha lehet ilyet mondani, hogy szeretném, és akkor utána fogadni itt egy nagymúltú gárdát, aki NB1-be vitézkedik, megtelne egy kicsit a malomtószél, lelátó, újra jó hangulat, nagy nézőszám, azért ez komoly élmény lenne a játékosoknak is.
0: Nyár közepén kezdődik már az új szezon, ha jól tudom, ugye?
1: A szezon augusztus 22-23-mal kezdődik. Az első bajnoki mérkőzés, de most meg van bonyolítva az egész, mert ugye a Magyar Kupa miatt már augusztus első hétvégén első Magyar Kupa fordulónk lesz.
0: Gondolom elég hamar most, hogy pár nappal ezelőtt ért véget a bajnokság, azért el fogtok kezdeni elég hamar.
1: Most ugye megynek a levezetőedzések, de azt is ki fogjuk tolni még egy héttel, mert azt mondja, hogy június 20-án, tehát 6-20-án jön az Újpest, NB1-es felnőtt csapat, egy hírverő mérkőzés játszik itt Cegléden. Nekünk ugye a lehető legrosszabb időpont, mert nyári szünet közepe, a bajnokság már régen vége, az új felkészülés még nem kezdődött, viszont ők a Zsengellér Gyula miatt, aki ugye Ceglédől származott, róla van elnevezve ugye a stadionunk, földobták ezt, természetesen belementünk. Az más kérdés, hogy mi nem tudom, hogy fogunk kiállni, lehet, hogy a környékbeli csapatokból hozunk be játékosokat, hogy legyen annyi játékosunk, hogy tudjunk egyáltalán meccset játszani, mert ugye többen nyaralnak, mert nekünk a felkészülésünk csak 7. hó, azaz július 7-én kedden kezdődik.
0: És akkor kicsit avass be, kérlek, az edzéseitekben, hogy működik például a felkészülés, heti hány edzésen vesznek részt a sportolók?
1: A bajnokság közben, amikor megy a bajnokság, akkor 3-at edzünk, kedszer a péntek este, amikor a felkészülés megy akár télen, akár nyáron, amit régen ugye alapozásnak hívtak, de azt már nem mondanám azért alapozásnak, de azért kemény edzések természetesen, akkor van olyan hetünk, hogy 4 edzés és 2 edzőmérkőzés is szerepel a programban.
0: Kecskeméti József, köszönöm, hogy ellátogattál a rádióban, és sikeres további felkészülést, és még sikeresebb következő szezont kívánunk.
1: Köszönöm a meghívást, és a srácok nevében is köszönjük.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan

0: zenekarokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Hamarosan megegyezhetnek az iráni háború lezárásáról. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Több felé lehetnek zivatarok. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai Világnap kapcsán. Németországban naponta mintegy 15 000 véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok.
1: Az időjárásról.
2: Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukac.infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Önkéntes ürgeőröket keresnek. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte, emellett a mélységi csapásokat is említette. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazany megyében, a krasznodari határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik az amerikai hadsereg hivatalos megalakulásának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön is lehet majd nézni. Kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Lesz cirkuszművészet, zenés komédia, táncos és verses előadás is, könnyed, szórakoztató, minőségi darabokkal készülnek a szervezők. Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb három fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a hétvégén már 32 és 37 fok között alakulnak a maximumok.
1: Az időjárásról.
2: Éjjel a délnyugati tájakon még lehetnek zivatarok. Napközben a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Yeah.

0: Szavazak.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
1: Újabb légvédelmi eszközöket kér az ukrán elnök. Több helyen megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a hétfőn tartandó G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Évianban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel találkozik majd. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Szent Andrássy István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik szerdán Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy fiatal a Karwendel-hegységben. A hatóságok szerint a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire támaszkodott.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-s e-mail címre, vagy a Facebookon is facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, ha egyáltalán van olyan téma, ami érinti önöket. Már pedig ezt azért mondom most így, mert újra egy vegyes vágottal jelentkezik a Ceglét hangja, egy ilyenünk már volt, de most arról fog szólni az adás, hogy korábbi kérdésekre bent maradt válaszokat fogok felolvasni önöknek, és ha esetleg valaki csatlakozna még valamelyikhez, azt is megteheti, de mondom is, hogy mi lesz az a négy mai téma, amivel foglalkozunk, mert hogy bent maradtak válaszok. Az első, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? A második témánk, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? A harmadik, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Tehát, még egyszer elmondom, mindegyik téma kapcsán maradtak bent válaszaink, én meg nem szeretném azt, hogy bárki is kimaradjon a műsorból, úgyhogy reméljük, hogy aki akkor annál az adásnál írt, de nem hallotta a saját válaszát, most is itt van velünk és hallhatja, ha meg nincs, hát akkor a szomorú, tessék mindig hallgatni a Ceglét hangját, és akkor nem fog senki kimaradni. Vegyük elő akkor az első témánkat, még egyszer mondom, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, ezzel megyünk tovább, és a bent maradt választainkkal. Ebédnél a kolléga kifejtette, hogy szerinte azért nem kellenének oltások, időjárás manipuláció, például a jégeső megakadályozása, ami leverné a gyümölcs termést, meg más orvosi ellátás, műtelegyes, stb., mert már így is túl sok ember van a földön. Megkérdeztem, mondjuk, hogyha ő akkor majd rosszul lesz, akkor ne hívják a mentőt, mert eljött az ideje? Azt mondta, az más. Kérdeztem miért, de közbeszólt egy másik kolléga, és soha nem tudtam meg, mi lett volna erre a válasz. Hát igen, sokszor vagyunk hajlamosak, nem csak feltétlenül én, hanem szerintem mindenki, egy témáról gondolkodni, elmélkedni, de mikor ránk kerülne a sor, és velünk történne meg az adott szituáció, akkor már egészen más a lányzó fekvése. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, egyébként Gergő üzenetét olvastam föl, és köszönjük neki. Nem konkrétan nekem mondták, de egy buszon mellettem ülő, kb. Olyan 70-es házas párt hallgattam végig, ahol a férfi végig magyarázott a feleségének érdekes elméleteket, aki végig helyeselte őket, szóval szerintem számít, ugyanis kb. Olyan hangos volt, hogy bárkinek szólhatott. Konkrétan azt magyarázta, hogy a manapság olajjal sütünk, azt jelenti, hogy összeragadnak a belső szerveink, és meg fogunk mindannyian halni, ezt ugyanis a nagy gyógyszercégek ajánlják nekünk, hogy megmérgezzenek és megöljenek minket. Olaj helyett tengeri sót kéne használnunk, mert az emberiség ősei, hamarosan megtudtam, hogy az évmilliókkal ezelőtt a tengerből kimászott halakra gondol, amik minden szárazföldi élőlény ősei is sós környezetben éltek, ergo a mi szervezetünk is ehhez szokott hozzá, vagyis sót kéne ennünk mindenhez, és azzal kéne sütnünk és főznünk, mert az őseink is ehhez szoktak hozzá. Az olaj és zsír viszont szisztematikus gyilkolja az emberi lakosságot, és valójában emiatt halnak meg az emberek, nincsenek is járványok vagy hasonlók. Legközelebb, ez utóirat, legközelebb megpróbálom olajhegy sóban kisütni a rántott húst, írta nekünk Fanni, és nagyon szépen köszönjük. Van egy ilyenünk is, ami kedves. Te vagy a legszebb lány az összes közül, akit valaha élőben láttam. Tehát hihetetlen dolog, amit valaha neked mondtak, de szerintem neved hihetetlennek, Esztertől kaptuk egyébként, hogyha valaki ezt így gondolja, akkor tessék neki örülni. És nézzünk még egyet, volt kollégám mesélte, hogy esett egy nagyot és durván megsérült a lába. Gyalog és tömegközlekedéssel bement a kórházba, kiderült állítólag, hogy eltört a sípcsontja ketté. De ő gyalogolt vele, amikor kérdeztük, hogy nem fájta nagyon, azt mondta, hogy magas a fájdalom küszöbe, ő nem érezte, hogy akkora baj van, de azért bement, nézzenek rá, mert azért nap. Hát nem tudom, lehet van ilyen, de azért felvontam a szemöldököm. Ezt pedig Ádámtól kaptuk, teljesen jogos és tényleg hihetetlennek tűnik. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez az első kérdésünk a mai vegyes vágott adásban. Ezzel megyünk tovább a zenék után is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét Hangja, kedves hallgatók, a műsor, amely kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik, de ma 4 kérdésünk is lesz, konkrétan ezek. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Milyen vicces, kínos helyzetbe került a nyelvtudása miatt? Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezt mind a 4-et górcső alá vesszük, mert bent maradt válaszokat olvasok föl önöknek, de ha valaki még nyilatkozna ezekben a témákban, megteheti a 0635-92-95-ön. Tehát a leghihetetlenebb dolgokkal megyünk tovább, amit önnek mondtak, vagy hát önöknek mondtak, és nézzük is a következő üzenetet. Jé, sikerült elmenned fodrászhoz, és sikerül végre emberként kinézned? Minden egyes alkalommal ezt kapom, amikor levágatom a hajam, írja nekünk Martin. Köszönjük szépen ezt is, remélem, hogy viccesnek szántad, csak nem gondolják ezt valójában az emberek mindig. Kollégám hangosan siránkozott részegen egy csapatépítőn, hogy mennyire sajnálja a kislányát, mert holnap lesz 18 éves, és meg fog jönni neki, mármint most először. A tag azt hitte, hogy a nők a 18. születésnapjukon kezdenek el automatikusan menstruálni. Nem, ez nem lehet, ez nem lehet. Tehát, hogyha az embernek van egy lánya, az azt jelenti, hogy már ő is volt együtt nővel, ebből született a gyerek. Csak belelát valamennyire. Nem tudom, nem biztos. Minden esetre ez tényleg meglepő. Remélem valaki elbeszélget azért vele, hogy ez nem pont így működik. Azt mondja, sosem hazudtam neked, ez a kedves hallgatónk üzenete, nem nekem szól, hanem valószínűleg hihetetlen dolog, amit neki mondtak. Erre küldt el idézőjelben, hogy sosem hazudtam neked, név nélkül. Köszönjük szépen a választ. Első randin a srác megkért, ha megyek fogorvoshoz, kérek az ő nevére egészségpénztári számlát, és át is küldte az egészségpénztári azonosítóját. Azt hiszem, hogy ebből nem lett következő randi, vagyis hát Sára mondja meg nekünk, hogy lett-e. Nem kell tudnunk persze feltétlenül, de a szitu az nagyon kemény, és tényleg elég hihetetlen. Randiztam egy csajjal, aki elmondta, hogy meg akarja csináltatni a melleit. Ez annyira nem volt meglepő, de utána kifejtette, hogy ez nagyon fontos neki, mert ha kislánya lesz, akkor mennyivel könnyebb lesz majd neki, ha a nagy melleket örökli. Na, itt leakadtam, biztos vagyok abban, hogy nem csak trollkodott. Az kemény. Ez a menstruációshoz egy kicsit hasonlít. Ilyenek nem létezhetnek. Azt gondolom én. Aztán persze ki tudja, hogy mik vannak a nagyvilágban. A főnököm azt mondta egyszer, nem kell rohanni a munkával. Hihetetlen dolognak ez is beillik szerintem. Illetve kaptunk egy ilyet is, csak idézőjelben név nélkül, hogy de hogy tetszik az a csaj, nem is az esetem. Igen, ez is olyan hazugság, amit azért egyszer-kétszer az ember elsüt, hogyha mondjuk nem jön össze valami randi neki. Nézzük az utolsót erre a blokkra. Még kb. 20 éve Angliában az étterem hostja megkérdezte, honnan valók vagyunk, mikor megtudta, hogy Hungary, csillogó szemmel rávágta, hogy akkor ugye beszélünk oroszul. Ugyanekkor Angliában az egyik olasz csávó, akivel angol tanultunk, nem hitte el, hogy Magyarországon vannak egyetemek, azt hitte, az egész országban csak búzaföldek vannak, meg falvak, és kb. Ennyi. Igen, ez többször visszatérő eset, vagy hát történet, hogy Magyarországról és úgy a környékünkről Európában nem igazán gondolják, hogy túlfejlett. Meg lehet lepni azzal valakit, hogy van áramunk vagy internetünk esetleg, de hát ez már ilyen történelmi örökség. Kedves hallgatók, hogyha önnel is történt hihetetlen dolog, vagy mondtak önnek hihetetlen dolgot, akkor küldje el nekünk, még megteheti a 0635-92-95-re, de ebben az adásban ugye egy igazi vegyes vágat lesz, 4 kérdésre is foglalkozunk, úgyhogy érdemes maradni.
1: Következzen egy

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal. Második alkalommal megyünk ilyen vegyesvágottal, amikor négy kérdést is felboncolunk a mai napon. Ha már vágott és boncolás, akkor kezd egészen pervers dologba átmenni ez az egész. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk válaszokat, hogyha van az adott témához kapcsolódó 0635-925-925-ös. Bár az első kérdésünket, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, már is zárjuk, még pár rövid üzenetünk van, ezekkel megyünk tovább, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, úgyhogy bármelyikhez hozzászólnának, igyekszünk beleszorítani önöket is az adásba. Szakítottam a párommal, majd nővérem közölte, egy hibát követtem el, mert senki más nem fog elviselni, csak az exem volt képes rá, ezt Marcitól kaptuk. Hát ez bizony meglepő, de azért hát, ha nem így lett. Úgyhogy amikor az ember a rokonaitól kapja meg ezt a dolgot, ráadásul ő szakított, hogyha jól értem, te szakítottál, Marci. Úgyhogy na, ez kemény. Ezzel tényleg talán meg kellett küzdeni. Aztán tényleg megvan az összes fogad, de jó neked, ezt MS7-től kaptuk. Ilyen első randis beszélgetésnek tűnik, de azért ez meglepő. Sajnos nekem sincs meg az összes. Mármint, hogy nem hiányzik egy sem, mert pótoltattam valamilyen módon, de hogy sajnos nem sajátok. Azt mondta egyszer egy srác, hogy nagyon szép a hangom, miközben mérgesen ordítoztam. Ezt Kamillától kaptuk. Ez milyen kedves tud lenni amúgy, és mennyire kizökkent az ordítozásból. És szerintem ez simán egy vitának a végét jelenthette ez a mondat. Nekem nagyon tetszik. Kb. 16 éves lehettem, amikor egy üdülőben valaki azt hitte, igen, teljesen komolyan, hogy én vagyok az anyukám anyukája. Nem azt, hogy testvérek vagyunk, hanem fordított szerep. Tény, anyukám mindig is jól nézett ki, de én is inkább fiatalosnak hittem magam, úgyhogy ez elég őrült megjegyzés volt. Kaptuk ezt Natitól, és nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez azért meglepő, ahogy felcserélődik a szerep. Sokszor bókolnak ezzel ugye srácok, hogy hát testvérek vagytok, és lehet tudni, hogy mondjuk egy szülő lánya vagy anyalánya viszonyról van szó, és akkor így próbál bevágódni, ilyenek bizony vannak, de ilyet még, hogy fordítva legyen, ezt én sem hallottam. Térjünk át a mai második kérdésünkre, milyen kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, és felkészül a harmadik kérdés is hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezek mind ismerős témák már itt a Ceglét hangjában, de ígéretemhez híven most végigmegyünk azokon is, akik nem kerültek adásba az elmúlt alkalmak alatt. No, tehát egy nyelvtudásos sztori. Én nem feltétlen nyelvi bakisztam, de a szüleimmel kirándultunk Montenegróban, és épp arról beszélgettünk, milyen élhetetlen vidékek vannak itt, hogyan kellene integrálni borsodi szegény telepeken élőket, anyukám tanítónő, stb. Mikor megláttunk két embert, egy idős férfit és egy tini lányt, ahogy ordítva, köpködve ütötték, vágták egymást. Anyukám rosszalon mondta nekem, hogy na, nézzem meg, egyáltalán nem csak nálunk vannak problémák, amikor a verekedők mellé kerültek és a kislány felüvöltött. Hát ezeket a szavakat nem mondom, de a lényeg az, hogy magyar káromkodásokat hallottak a kedves üzenet küldőink. Hát talán túlzás lenne állítani, hogy nagyot heheréztünk rajta, de minden esetre elég groteszk volt, kiderült, hogy magyarok. Hát igen. Szóval a veszekedős kultúránkat is át tudjuk vinni más országokba. Nem feltétlen nyelvtudásos helyzet, igen, de nagyon ideillett ez a történet, úgyhogy köszönjük szépen az üzenet küldőnknek. Megyünk tovább egy másik névtelen üzenettel. Nem saját, de az angol tanárnő mesélte, van a hardly szó, amit eleinte alig értünk helyesen, intuitívan azt gondolnánk, hogy azt jelenti keményen, pedig valójában alig. Na, amikor a magyar menedzser tanulójával ezt a szót tanulták, felkiáltott a srác, na most már értem, miért rúgtak ki az előző munkahelyemről. Aha, tehát a keményen helyett aligot mondtak, nem hardly. Ah, értem, igen. És itt esett le a srácnak, hogy miért rúgták ki, mert nem keményen dolgozott, hanem alig dolgozott. Világos. Köszönjük szépen, ez egyébként tanulságos történet. Még egy üzenetünk van. Egy ideig a Kanári-szigeteken éltem, jó ideje nem használtam a magyart, haverokkal sétálunk a parton, erre egy fiatal házaspár női tagja megszólal magyarul, te itt mindenki olyan csövesnek néz ki, nem fognak minket kirabolni? Reflexből beszóltam neki, hogy nyugi, nem a last minute-es magyarokra utazunk. Hát kikerekedett a szeme, aztán közölte, hogy rohadjak meg, a férje meg szakadt a nevetéstől. Másik fordított eset, Írországban. Sétálok, egy tök jó pasit látok, mondom magamban magyarul, de rácsapnék a fenekedre. Erre visszaszól szintén magyarul, próbáld meg, ha mered. Végül nagyon jót nevettünk és megittunk egy sört, írta nekünk Dóri. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel ezt a blokkot zárom is, na nem azt, amelyikben a nyelvtudásról lesz szó, hanem csak azt, amelyiknek most vége van, és néhány zene múlva majd folytatjuk. Ceglét Rádió.

0: Ma egy különleges négy kérdéssel is foglalkozó ceglét hangját hallhatnak a kedves hallgatóink. Most éppen annál a kérdésnél járunk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, mert hogy bent maradt válaszokat, az előző adásokból bent maradt válaszokat olvasok most föl, de hogyha valaki írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. 3 éve, amikor kiköltöztem Németországba, Melú előtt még volt egy szabad hétvégém, program Városnézés Lipcsében. Belvárosban megpróbált lelejmolni egy nő, gondoltam, ha magyarul szólok hozzá, könnyebben lekoptatom. Hát erre, te is magyar vagy? Természetesen ez mindig így szokott alakulni. Másik üzenet, Zakopávnéban szerettem volna sajtot kérni, hát kicsit összecsúszott az angol és a német, így hát I would like dry kasse please. Kicsit furcsán nézett rám a néni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Középsuliban kis ideig volt nálunk egy argentin cserediák. Ő nagyon szépen beszélt angolul, velem az a probléma, hogy viszonylag jól megértem az angolt, és írásban is megy, de beszédben besülök. Na jó, na jött a cserediák, mondom, próbálok neki egy egyszerűbb hazautat mondani, össze-vissza halandzsáztam, már kézzel lábbal mutogattam, hát ha megérti, de semmi, akkor ott elnyelhetett volna a föld. De ezt egyébként ne érezd így, Dóri az üzenet küldő, ne érezd így egyáltalán, mert... Szerintem ez teljesen így van. Megérteni sokkal könnyebben megértjük, filmeket nézünk angol nyelven, olvasunk angol szövegeket, és még talán az írás is megy, mert át tudjuk gondolni, de mikor gyorsan kell reagálni, angolul kell gondolkodni, és nem tudjuk feltétlenül a szavakat, ahhoz kell gyakorlat, úgyhogy ne lepődj meg ezen. Nekem nagyon jót tett, hogy most a környezetemben két nem magyar anyanyelvű is van, ezért gyakorlunk nyelveket, de nekem is van hová fejlődnöm, vagy hát ki kell költözni egy időre Angliába vagy Amerikába, nem sokáig. Természetesen vissza kell jönni Magyarországra, de a lényeg az, hogy a nyelvtanulás miatt ez fontos lehet. Haverom az étteremben nagy kólát akart kérni, és úgy ejtette, hogy Big Cock. A pincér csaj és a szomszéd asztal is röhögött, nem csak mi. Ezt most nem fordítanám le. Kakast is jelent a kok, de mást is jelent az angolban, úgyhogy, és a coke, csak kicsit hosszúval coke, az pedig a kólát jelenti. Egy ismerősöm felesége már egész jól beszéli a magyart, de néha becsúszik egy-egy hiba. Így volt, hogy kocsmában korsó helyett egy koporsó sört kért. Ez viszont tényleg vicces. Főleg, hogyha kioszták volna, az lett volna a beteg. A UK-ben, Egyesült Királyság, ezt én teszem hozzá, éltem közel 5 éve, amikor a 10 fokban és esőben rövidnadrágban sétáltam a tőlem 5 percre lévő konditeremben. Egy magyar turista család jött szembe, és ott hitetlenkedtek egymásnak, hogy jaj, ezek hogy nem fagynak ide. Én illedelmesen válaszoltam, hogy hát meg lehet szokni, volt nagy csodálkozás. Amúgy kedvesek voltak, beszélgettem velük, utána 2 perces, és adtam pár tanácsot, hogy mit nézzenek meg. Nagyon helyes, így is kell tenni. Marktól kaptuk ezt az üzenetet, és nézzünk akkor még egyet. Alig pár hónapja éltem még Írországban, és konyhai kisegítőként dolgoztam egy helyen, nagyon minimális angol tudással. Oda jött hozzám egy fekete bőrű fiatal srác, és kérdezett valamit, én meg csak szabadkoztam, hogy nem értem. Tipikus sorry, no English. Majd kérdezte angolul, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Hungary, erre a srác tökéletes magyarsággal kérdezte, hogy hova kell tennie a koszos poharakat. Hát mint nem annyiak meglepődtem, kiderült, hogy Budapestre járt egyetemre, és ott is tanult meg magyarul, ezt meg Milántól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még ezt a témát, itt a Ceglét hangjában, mert hogy egy igazi vegyes vágottal megyünk a mai adásban, de ne felejtsük el, hogy ez az óra véget ért, a következőben ez is, meg még 2 másik kérdés is fel fog tűnni, tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
1: Az időjárásról.
0: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, ma egy igazi vegyes vágottal megyünk, két kérdésre már kitértünk, ezzel folytatjuk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, de hamarosan ezeknek az üzeneteknek a végére érünk, akkor jön majd az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, és végül van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ezekkel a témákkal foglalkozunk ma, úgyhogy megyünk is tovább a nyelvtudás a sztorikkal. 19 voltam, amikor Ausztriába költöztünk, tesóm már évek óta itt lakott, és az ő baráti társaságához csapódtunk mi is a férjemmel. Megindultunk egy péntek esti éjszakába, Innsbruck kocsmájának felét bejártuk már, közben persze baromkodtunk, hangosabban is beszéltünk, mint általában. Egyszer csak egy csaj felkiált az út másik oldaláról, hogy Dick, hát ti is magyarok vagytok! A társaság legboldogabb tagja visszasikított, hogy jáá, mink is! Ezt így 11 év távlatából is mosolyogva emlegetjük, bár a társaság már rég feloszlott. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen Evelynnek. Fiatal voltam, mégis egy doboz gyufát akartam venni Berlinben, akkor még dohányoztam. Mondom a pultos lánynak, a csekély német tudásommal, hogy kérek egy gyufát. Erre kivett egy szál gyufát, mondom neki, hogy egy csomag gyufát kérek, erre elővett 10 doboz gyufát tartalmazó csomagot. Nyilván értette, hogy mit akarok, csak vicceskedett velem. Ezt pedig Zolinak köszönhetjük, és jó kis sztori. 2000-es évek eleje, nemzetközi IT cég, amcsi főnök és egyéb külföldi kollégák. Akkori divat szerint belső kommunikáció, ICQ chat. Valami közös chatbe beírtam, hogy srácok, kinek van kedve kajálni. Egy probléma volt, hogy hey guys mellett hey geist írtam, tehát nem hey srácok, hanem hey melegek. Slusszpoén volt, hogy két meleg srác is volt a chatben, csak én akkor még nem tudtam róluk ezt a tényt. Nem úgy szerintem nem rossz. Egy horvát hostelben történt, ebédlőben kiborítottam egy kancsó vizet. Mentem kérni valamit, amivel fel tudom törölni, de szembesültem vele, hogy a takarítónő horvátul beszél. Német és angol tudásomat vegyítve, intenzív gesztikulálással elmondtam, hogy víz, asztalban, nem jó, víz. Megértette. És ez a lényeg, kedves hallgatók, István küldte az üzenetet, feltaláljuk magunkat mindenhogyan, minden szituációban. És végül az utolsó üzenet ebben a témában. 14 éves voltam, amikor a sulival elmentünk Bécsbe kirándulni. Akkoriban nem volt természetes a mobilnet, és megszólítottunk egy látszólag helyi férfit, hogy a kedves német tudásunkkal megkérdezzük, hol van a közelben jó pizzéria. Majd angolul ilyesmit válaszolt, hallom, még nem igazán erős a német nyelvtudásod, ezért angolul válaszolok. Akkor az bennem nagyon összetörte a motivációmat, de azóta jobban tudok németül, és a németországi barátaim mindig mondják, hogy az osztrákokkal nem szabad foglalkozni, mert bunkók. No hát ezt nem tudom, erről nem tudok nyilatkozni, viszont végül is csak jót tett a nyelvtudásodnak ez a kicsi eset, még hogyha meg is bántott abban a pillanatban. Ezt egyébként Tibortól kaptuk, és ezzel, kedves hallgatók, zárjuk is ezt a témánkat. Hamarosan zenék érkeznek, és aztán arra a témára érünk át, vagy térünk át, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Szeglét rá!

0: Meglepő lehet, de a mai Cegdét Hangja négy kérdésre is foglalkozik. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik már korábban témáink voltak, de maradtak bent válaszok. Kettőt kipipáltunk, és most a harmadikkal indulunk. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Maradtak bent ebben a témában is üzeneteink, szóval ezekkel folytatjuk. 4-5 éves lehettem, amikor apukám nyakában ülve sétáltunk a belvárosban. Egy csinos nőre rámutattam, és jó hangosan mondtam apukámnak, hogy nézd, apa, neked való néni. Apukám feje lángvörös lett, és azonnal elfordult. Ezt Lili mondta egyébként. Hát miért is ne működhetne így a dolog? Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e anya, aki ezt rossz néven vette volna. Az is lehet, hogy nem volt ekkora ebben a pillanatban, úgyhogy akár meg is lehetett volna ismerkedni. Jó kis szánsegéd lehetett volna a gyerek, de hát apa nem így gondolta. Mamának nagyon sok edénye és teás készlete van. Tesóm és unokatesóim, míg kicsik voltak, mindig azt kérdezték tőlem, mikor fogja ezeket nekik adni. Mamám erre mindig azt választott, hogy majd, ha meghalok, akkor minden a tiétek lesz, mint az oroszlán királyban. Addig mondogatta ezt, hogy egyszer unokatesóm megkérdezte, mami, mikor fogsz már meghalni? Egyébként ez is teljesen jogos kérdés, ugye a gyerekszáj ilyen, és mikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor is rengeteg olyan kínos helyzet került elő, amit a gyerekek meggondolatlanul, hát tulajdonképpen nem meggondolatlanul, csak nem is képesek még belegondolni abba, hogy mit mondanak ezzel, de nekik szükség van arra a teáskészletre vagy edénykészletre, és akkor megkérdezik a mami, mikor fogsz meghalni. Bébi répát pároltam, tesóm kisfia még alig tudott beszélni, de megkérdezte, hogy honnan szedtél ilyen mikronnyi répát? Tesóm programozó, matematikus, valószínűleg innen a tudás. Nagyon szépen köszönjük tehát Fanni üzenetét. Remek, remek. Ahogy a gyerekek agya így, mint a szivacs beszippantja a tudást, és amit meghallanak, azokat valahogy beépítik a saját gondolatvilágukba. Imádom ezeket, pontosan ezért volt ez a kérdésünk annak idején. A legnagyobb oltást az akkor 7 éves gyerekemtől kaptam. Kértem, hogy hozzon nekem egy zsepit, erre közölte, hogy neked is pont ugyanannyiba telik oda menni érte, mint nekem. Ezt én szoktam mondani, mikor fölöslegesen ugráltat. Most visszakaptam. Így van, Ádám küldte az üzenetet. Hát ez bizony így működik. Ha túl sokszor mondunk valamit a gyereknek, nem, hogy azt is eltanulja, hanem lehet, hogy egy egész életre ő is ugyanezt fogja reagálni. És most apa pontosan azt kapta vissza, amit tanított. A gyerekem a boltban hangosan figyelmeztetett. Anya, nem szabad lopni! Hát ez hasznos tanács, főleg akkor, hogyha nagyon sokan vannak körülöttünk, annak küldte az üzenetet. És igen, ez tulajdonképpen teljesen így van, minden morális támogatásom a gyereké, és tulajdonképpen a te tanításod büszke lehetsz rá, még akkor is, hogy talán nem a legtökéletesebb szituációban sütött el ezt a dolgot. Nézzünk még egyet ebben a blogban. Barátaim lánya fél éves volt, babakocsiban feküdt. Láthatóan leragadt a szeme az álmosságtól, az egyik lány a társaságból kérdezte, hogy fáradt vagy? Reakció, kristály tisztán hallotta mindenki. Na jó, de azért ezt tudjátok, kedves üzenetküldők, hogy fél évesen még nem reagálhat valójában úgy értelmesen választ a kérdésre, hanem ez valószínűleg pont csak így jött ki és így hallatszólott, de ezek olyan sztorik, mint amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy releváns választ ad a kérdésre, de a valóság azt hiszem kijelenthetjük, hogy az, hogy ez csak egy szerencsés véletlen miatt jött ki így. Folytatjuk még ezzel a kérdéssel hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, majd rátérünk a műsor végén arra a kérdésre, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd Hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

Még két kérdés van hátra a mai Cegdét hangjában, de az első kérdéshez már csak néhány válaszunk van, tessenek figyelni. 4 évesem egyszer hallott egy cifra káromkodást az apjától. Egy hete hallgatjuk mindenhol, hangosan nyomja 0-24-ben, persze nyilvános helyeken is. Ezt Martina küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Hát ez bizony ilyen, gyorsan tanulnak. Meghalt a 99 éves nagyanyám, 2,5 éves kisfiam este ugrált a kanapén és kiabált, hogy itt van a mami. Mondom, ki? Itt van a mami, itt ül. Rámutatott a kanapéra, csak benézett hozzánk, hogy jól vagytok-e. Majd egy idő után azt mondta, hogy már elment. Kirázott a hideg, egyébként ő dédjének hívta, sosem maminak. Ez is nagyon érdekes volt, írta nekünk Orsi. Hát ez tényleg meglepő dolog, és hát igen, ilyenkor az ember elgondolkodik. Erik, amikor a teremben vagytok, nincs ott a tanárnő? De úgy ott van, de nincs. Ezt most nem értem. Hát, testileg ott van, csak lelkileg nincs. Ez Eszter üzenete volt, gondolom a gyerekével, Erikkel beszélgethetett, és hát a tanárnőről ezt tudta mondani. Testileg ott van, lelkileg nincs. Ez bizony megesik a felnőttekkel sokszor, de az tök érdekes, hogy gyerek is észreveszi. Ennyi volt ez a témán, kedves hallgatók, és még van egy, ami nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ezt a témát is szeretném ma lezárni, igyekszek kiszórni minden beérkezett választ, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, mert bizony azt megtehetik, hogy írnak nekünk a 0635-925-925-re még egy új választ, akkor azt vagy most, ha belefér, vagy egy másik alkalommal kell majd beolvasnom, mert senkit nem hagyunk hátra. A mai napig nem tudom miért történt, de nagyon meglepett és szerintem meg is változtatott. Egy pár éve új munkahelyemről hazafelé menet ültem a buszmegállóban a telefonom merülőben. Nem baj, gondoltam, nálam a laptop, a töltőkábel, kicsit rádugom. Kiveszem a kábelt, a vége leszakadva. Na jó, nem baj, gondoltam, megpróbálom megjavítani. Éppen annyi vezeték lógott ki, hogy sikerült összetekerni a végeket. Alig telik el 3-4 perc, odajön hozzám egy korombeli gyerek, és a kezemben nyom egy töltőkábelt, hogy tessék, próbáld ezzel. Én meg csak ülök, nézek ki a fejemből, soha életemben nem találkoztam vele se előtte, se azóta. Mondom neki, ezt honnan vagy miért? Azt mondja, szemközt van egy bolt, látta, hogy küszködök vele, és beszaladt, vett nekem egy kábelt. Megköszöntem, de hiába akartam, nem hagyta, hogy kifizessem. Azóta is megvan a kábel, bár akkor sajnos nem tudtam használni, mert C-s volt a vége, nekem meg még régebbi mikróson volt, akkor a telefonom, de ezt ő nem tudhatta. Azóta meglátom, hogy valaki bajban van, sokszor oda megyek megkérdezni, hogy tudok-e segíteni. Írja nekünk Réka, és szerintem ezt nagyon jól is teszed. Ugye ennek a műsornak annak idején a tanulsága mindig az volt szerintem, mikor ez volt a témánk, hogy teljesen váratlan helyzetekben nagyon jól tud esni a segítség, és az is nagyon jól tud esni, hogyha mi segítünk másoknak, ugye szerintem a szeretet, a kedvesség mindig visszaadódik. Persze nyilván nekem is voltak az életemben olyan helyzetek, amikor nem tudtam kedvesen reagálni, azoktól elnézést kérek, akikkel esetleg rosszul bántam, vagy ilyesmi, de igyekszem azóta minden emberrel kedves lenni, és szerintem ez visszaadódik. Úgyhogy, hogyha hatást érhetünk el a hallgatóknál, akkor talán legyen ez a hatás, próbáljunk mindenkivel kedvesek lenni, és ezt a témát folytatjuk az utolsó blogban is. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel?

0: A mai vegyesvágott Ceglét hangja utolsó kérdéséhez és utolsó blokkjához érkeztünk. Az utolsó kérdés nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ez már egy régi téma, többször is foglalkoztunk vele, de a benn maradt válaszokat nem akartam, hogy ne kerüljenek adásba, úgyhogy most felolvasok, amennyit csak tudok, de úgy látom, hogy lehet, hogy minden fog beleférni, mert még mindig vannak bőven. Ügyfélszolgálatosként nagyon sok emberrel beszélek minden nap. Többször mondták már, hogy milyen sokat segítettem, vagy épp csak milyen jól esett, hogy emberi hangon valaki elmagyarázta nekik, amit nem értettek. Főleg nyugdíjasok, akik kicsit le vannak maradva a modern dolgokról. Ezeken a random megköszönéseken teljesen meg tudok hatódni, hiszen én csak a munkámat végzem. Volt, aki meg akart hívni sütire, vagy könyvet akart küldeni, amiket nyilván kedvesen visszautasítottam, de egy-egy ilyen elkísér egész nap, és erőt ad a nehezebb ügyfelekhez is. Szerintem ez a jó hozzáállás. Egyébként nekem is vannak azért nehezebb pillanataim a másik munkában, de amikor valakivel jót beszélgetek, vagy jó irányba tud elindulni egy dolog, akkor az mindig segít átvészelni a nehezebb perceket. A következő üzenetünk még télen történt, hogy a parkolót, ahol az autómat kellett hagynom, egyáltalán nem takarították, és a hó miatt egyszerűen sehogy sem sikerült beparkolnom. Már teljesen kétségbe voltam esve, hogy nehogy nekicsúsztak egy autónak, vagy felakadjak, amikor egy srác épp indult volna, de látta a bénázásomat. Odajött és segített beállni, türelmesen mondta, hogy mekkora gázt adjak, meddig mehetek, hogy tuti elférjek, hatalmas segítség volt. Innen is nagyon köszönöm, ha magadra ismersz, írta nekünk Hanga. És ez tényleg tök jó dolog, egy egyszerű kis segítségnyújtás neked is, mármint a srácnak is csak pár percébe telt, és neked is, aki a, hát hogy mondjam, a parkoló volt ebben a helyzetben, az áldozat, ha mondhatjuk így, neki is tök jó esik, hogy segít neki valaki. Nem velem, hanem a cicámmal történt. Elütötték sajnos, egy hölgy találta meg, akkor még életben volt és bevitte az állatorvoshoz. Sajnos nem sikerült megmenteni, de nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy megpróbálta, és hogy nem egyedül fájdalma között ment el a kis cicám. Írta nekünk Panni, hát ez szomorú történet, de igen, az emberi jóság azért itt is megjelenik. Milliószor történik velem ilyen, tegnapi nap migrénem volt, és egy hölgy kérdezte a vonaton, hallotta, nem zavar-e, ha telefonál. Valami sípolás volt a vonaton, csak a büfékocsiban nem, és megengedték, hogy odaüljek. Az egyik ott dolgozó még kávészemeket is hozott a koffein miatt, hát ha az jó a fejfájásra. Sok rossz mellett sokszor kedvesek is az emberek, írja nekünk Bella. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Van még üzenet? Egész napos parkolójegyet távozáskor odaadom az érkezőnek. Egyszer én is kaptam így egyet, és jól esett. Ismeretlen lány egy buszmegállóban. Ilyen szép pádlit még nem láttam. Szenteste a rendőrök büntetés helyett betolták a lemerült aksis kocsimat. Megállni tilosban álltam, de beugrattam egy csomagért. Minden esetre segítettek. Fel nem használt kuponokat a mögöttem állónak oda szoktam adni, ha gyerekeknek való könyve ragasztható matrica kampányban megkérdezem, hogy gyűjti-e valaki, és azt is átadom. Egyébként ez a parkolójegyes dolog, ez a lehető legegyszerűbb. Amikor még nem járt le a parkolójegy, akkor átadjuk valaki másnak, és tudja használni. Szerintem ez is nagyon jó dolog, a sorban állós dolog is nagyon tetszik. Ezek apró, kicsi, kedves dolgok, amik azért nagyon sokat számítanak, hogyha az ember kap egy ilyet, vagy egy ilyen gesztushoz közel kerül, úgyhogy én ezt mindenképpen támogatom, szerintem tök jó. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglét hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A folytatásban, azaz holnap, egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja, ilyen vegyesvágott adásunk még biztos lesz, sőt, ezzel az utolsó témánkkal, az idegen emberek kedvességével is biztosan találkozhatnak még, mert látom, hogy most is jött egy új üzenetünk, meg még néhány bent is maradt, úgyhogy ez még visszatér valamikor, de holnap, ahogy mondtam, egy új témával jövünk. Maradjanak a Ceglét Rádióval, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, viszont hallásra!
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000-en vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
1: Az időjárásról.
0: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy egyórás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy egyórás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csak nem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.